0: jelent a fogyasztók számára. Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot.

0: van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság közölte, az intézkedést egyrészt súlyos minőségi hibák, például penészedés és romlás, másrészt a nyomon követhetőség teljes hiánya indokolta. Hozzátették, ilyen esetekben egy esetleges megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ami súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság közölte, az intézkedést egyrészt súlyos minőségi hibák, például penészedés és romlás, másrészt a nyomon követhetőség teljes hiánya indokolta. Hozzátették, ilyen esetekben egy esetleges megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ami súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Csáki Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnökét hallják.
3: Én azt gondolom, hogy egyébként a gazdálkodók egy nagyon kis százaléka tud a helyzettel mit kezdeni. Ott, ahol van öntözésre lehetőség, kiépített rendszer és kapacitás is, ott ugye az öntözésre próbálják enyhíteni az aszály okozta problémát. Lássuk be, hogy az ország területének valamivel több mint 1%-a öntözhető, Nógrád megyében ez a nulla. Itt nincsen öntözött terület. Hozzáteszem, hogy olyan kultúrák, olyan kevésbé intenzív kultúrák esetében, mint a rétlegelő, gyep, kaszáló, nem megszokott, hogy ez legyen. Ugye a megye egy jó része egyébként ilyen kultúrákkal fedett, illetve a szántóföldi növények között is, főleg az elmúlt évek árszínvonalát tekintve meggondolandó az öntözésnek a rentabilitása.
2: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Sinkó Attilát, Nógrád kövesd polgármesterét hallják.
4: Idei során is mindenféle haszonnövényt termesztünk, karalábé, káposzta, paradicsom, uborka, retek, kukorica, krumpli, minden, ami csak elképzelhető. És most pont a palántázás korszaka van, saját magunknak termeljük meg magról a palántát, és mivel most van a szétültetésnek, a ritkításnak a korszaka, vagy ideje, úgy döntöttünk, hogy a feleslegessé vált palántákat szétosztjuk a lakosság körében, ingyenesen. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a lakosságot a gazdálkodásra, azzal, hogy hozzájárulhatunk a helyi kertek gyarapodásához és az önellátás támogatásához. Úgyhogy így döntöttünk, hogy akkor a feleslegessé vált palántákat nem kidobjuk, ami azon túl van, hogy a saját szükségletünket fedezi, hanem szétosztjuk a lakosság körébe. Tavaly is volt rá igény.
2: 6 alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd elő. Siketné Zsiga Juditot, a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
5: Azért vannak toppon ezek a kérdések, mert egyre több gyereknél figyelhető meg írás, olvasási, számolási zavar. Ennek nagyon sokféle oka van, ezek közül az egyik talán kiemelkedő a túlzott képernyőhasználat, hogy sokkal kevesebb mesét olvasnak, sokkal kevesebb finom mozgást, nagy mozgást csinálnak a gyerekek, mert hogy a képernyő előtt töltött idő, az elveszi ezektől a lehetőséget. És azt gondolom, hogy ma már minden osztályban ott vannak diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, és a többségi pedagógusoknak, az utazógyógypedagógusnak és a saját egymés gyógypedagógus kollégáimnak is szükségük van egy ilyen munícióra, hogy ilyen jellegű témákkal kicsit elmélyültebben foglalkozzanak, tanuljanak olyan szakemberektől, akik ebben már nagy tapasztalattal rendelkeznek, akár saját kidolgozott jó gyakorlataik, programjaik vannak.
2: Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkító felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkító ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. 5 új igazolással indul neki a következő szezonnak a Váci NKS-e. A női kézilabda csapatba érkezik Paróci Sára, Szeberényi Flóra, Pocetnyik Luca, Török Fanni és Keceli Mészáros Renáta. Az új igazolások mellett profi szerződést kötött a klub a saját utánpótlásukból 3 játékossal is. A jobb szélső Móc Martinával, az átlövő Papp Patríciával és a beálló Sári Gerbával.
0: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
1: Most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Csáki Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnökét hallják.
3: Én azt gondolom, egyébként a gazdálkodók egy nagyon kis százaléka tud a helyzettel mit kezdeni. Ott, ahol van öntözésre lehetőség, kiépített rendszer és kapacitás is, ott ugye az öntözésre próbálják enyhíteni az asszály okozta problémát. Lássuk be, hogy az ország területének valamivel több mint 1%-a öntözhető, Nógrád megyében ez a nulla. Itt nincsen öntözött terület. Hozzáteszem, hogy olyan kultúrák, olyan kevésbé intenzív kultúrák esetében, mint a rétlegelő, gyep, kaszáló, nem megszokott, hogy ez legyen. Ugye a megye egy jó része egyébként ilyen kultúrákkal fedett. Illetve a szántóföldi növények között is, főleg az elmúlt évek árszínvonalát tekintve meggondolandó az öntözésnek a rentabilitása.
2: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Sinkó Attilát, Nógrád kövesd polgármesterét hallják.
4: Idei során is mindenféle haszonnövényt termesztünk. Karalábé, káposzta, paradicsom, uborka, retek, kukorica, krumpli, minden, ami csak elképzelhető. És most pont a palántázás korszaka van, saját magunknak termeljük meg magról a palántát, és mivel most van a szétültetésnek, a ritkításnak a korszaka, vagy ideje, úgy döntöttünk, hogy a feleslegessé vált palántákat szétosztjuk a lakosság körében, ingyenesen. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a lakosságot a gazdálkodásra, azzal, hogy hozzájárulhatunk a helyi kertek gyarapodásához és az önellátás támogatásához. Úgyhogy így döntöttünk, hogy akkor a feleslegessé vált palántákat nem kidobjuk, ami azon túl van, hogy a saját szükségletünket fedezi, hanem szétosztjuk a lakosság körében. Tavaly is volt rá igény.
2: 6 alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást. Siketné Zsiga Juditot, a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
5: Azért vannak toppon ezek a kérdések, mert egyre több gyereknél figyelhető meg írás, olvasási, számolási zavar. Ennek nagyon sokféle oka van, ezek közül az egyik talán kiemelkedő a túlzott képernyőhasználat, hogy sokkal kevesebb mesét olvasnak, sokkal kevesebb finom mozgást, nagy mozgást csinálnak a gyerekek, mert hogy a képernyő előtt töltött idő, az elveszi ezektől a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ma már minden osztályban ott vannak diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, és a többségi pedagógusoknak, az utazógyógypedagógusnak és a saját egymés gyógypedagógus kollégáimnak is szükségük van egy ilyen munícióra, hogy ilyen jellegű témákkal kicsit elmélyültebben foglalkozzanak, tanuljanak olyan szakemberektől, akik ebben már nagy tapasztalattal rendelkeznek, akár saját kidolgozott jó gyakorlataik, programjaik vannak.
2: Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. 5 új igazolással indul neki a következő szezonnak a Váci NKS-e. A női kézilabda csapatba érkezik Paróci Sára, Szeberényi Flóra, Pocetnyik Luca, Török Fanni és Keceli Mészáros Renáta. Az új igazolások mellett profi szerződést kötött a klub a saját utánpótlásukból 3 játékossal is. A jobbszélső Móc Martinával, az átlövő Papp Patríciával és a beálló Sári Gerdával.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgótrafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
2: Jó reggelt! Szevasztok, elmúlt 6 óra héttel ezen a szép 2026-os május 14-i csütörtöki napon, úgyhogy indítjuk a reggelt. Lórikám, jó reggelt!
6: Jó reggelt, Ádám!
7: Szép reggelt kívánok én is nektek, mindannyiótoknak, kettőtöknek.
6: Szia, Norbi!
2: Sziasztok, hallgatók! Mindenkire meg van, meg van, jól van?
6: Jó reggelt nektek is!
7: Jól van.
6: Köszönjük minden, kérdésen. Minden rendben. Nagyon jó. Korán van még.
7: De mindig kérdezett tőlünk, mi sose kérdezünk vissza, Ádám.
2: Hát, mert szemetek vagytok, ezt mindenki.
7: Nem szeretnék az lenni, ezért most megteszem. Hogy érzed magad?
2: Én is jól vagyok. És Dia?
7: Dius is jó van. Köszön mindent. Köszön mindent neked, igen, különösen. A heti törődést, az odafigyelést és illetve nevének partalan emlegetését.
6: Hogy valahogy csak ki kéne ezeket majd szerezni, ezeket az anyagokat, hogy ezt lehessen neki mondjuk csengő hangnak beállítani.
2: Van az a pénz.
6: Jó, megtárgyaljuk.
2: Persze.
6: Jó.
2: Jól van. Gondoljunk Dián túl a névnaposakra is, úgyhogy kiket köszöntsünk ma?
6: Isten éltesse minden Bonifácot, Gyöngyit, Juliannát, Paszkált és Bekényt. Nagyon boldog névnapot nektek.
2: Így igaz, és akkor bár csütörtök van, de egyrészt programot ajánlunk, pontosabban felhívást ajánlunk. Már zajlik a Mozdul Gyarmat közösségi futó kihívás, amelynek keretében ugye kvázi mi együtt, Balassa gyarmatiak, hát körbe tudjuk futni Magyarországot.
6: Simán szerintem.
2: Mert tudjuk ezt oldani? Június 7-ig menni fog, ez ugye elsőjét
8: zajlik, de erről beszélgetünk majd, hogy ez pontosan mit is takar. Jó, hogy sportolunk egy picit, illetve hát drága műsorvezető társunkat, Lombos Marcit is hívjuk, mert hogy egy nagyon klassz dalt rakott össze a játékszín részére, ugye budapesti színházról van szó, 20 művész, ilyen VR World-ös történetben énekel, és a Terész körút 48 adalnak a címe, ennek a, hát... megírásáról, alakulásáról, kulisszatitkairól is beszélgetünk vele, úgyhogy így állunk össze ma, örülünk, hogy itt vagytok.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor igen, nézzünk egy érdekességet a mai napot illetően, mégpedig át imádjuk ezt a dalt a Norbival, és szerintem nagyon
1: te is
0: imádni fogod
1: nyilván
0: ezt a dalt.
2: Más választások.
1: Persze, hogy már értem.
0: De muszáj, mert hogy megjelenik ma a Shadow on the Wall.
1: Hát a kedvencem.
0: Ugye?
2: Remélem. Az énekes neve nem jut eszembe, ki az a elképesztő
1: az a erős férfi hang. Beszélős mély hangú csávó.
2: Nem is annyira mély az.
0: Mutatom, ez.

0: Roger Chapman.
1: Azaz, az a neve azért nem lett volna meg.
0: Igen, és születésnapos ma Mr. Oldfield, úgyhogy ezért jó is Isten foglalkozunk.
2: Hány éves az Oldfield most?
0: Várjál, csak fölírtam, mert a Karoly mindig megkérdezi, és soha nem írom föl, 72.
2: Azt a rohadt életben.
1: Atyaik! Emlékszem a klipben, hogy amikor ordít az Erek ott, nem ordít, hanem énekel.
2: Nem kéne, Oldfield. 72 éves.
0: Igen. 83-as a lemez a Crisis, amin ez a dal megjelenik, és ugye nem Mike Oldfield énekel, hanem ugye Roger Chapman, legendás, reket hangú brit rock énekes, és ugye Oldfield kifejezetten az ő hangja miatt választotta ehhez a dalhoz. Tehát tudta azt, hogy ezt megírta, és ez Chapman.
1: Is.
0: Igen.
1: Jó döntés.
0: Bár a kiadó elinte tartott Chapman hangjától, mert ilyen túrnyersnek meg szokatlannak gondolták a mainstream rádiók számára, pont ez véget bedörrent az összes rádióba, óriási ütött. És az a különlegesség egyébként, hogy hát ritkán készített ugye ennyire kemény rockos nótát Oldfield. Hát csak ugye a Tubular Bells-re gondoltok. Abszolút nem. És éppen ezért számos európai országban brutális láger lett. A németek imádták, nagyon népszerű volt, és a finnek, a svédek, a norvégok, a skandináv országokban nagyon nagyot ment a dal.

0: ez egy tipikus film.
1: Azt akartam mondani, ez két szólamú szólózás, vagy akár még több is, de pont ez jutott az eszembe, hogy azért viszonylag kevés ilyen rockzenész dolgozta fel ilyen sok árnyalattal az árnyékot. Moonlight Shadow, Shadow on the Wall.
0: Nagyon érdekes, mert sokan a dalszövegét ilyen politikai vagy pszichológiai allegóriának tartják, hogy a Shadow on the Wall ugye ez a félelem, elnyomás, belső szorongás metaforája, és egyébként nagyon sokszor ugye közönségkedvenc volt, sőt, még keményebben szólt a koncerten.
1: Többet engedtek meg egy kicsit hangzásnak, hát ez így vissza van véve szerintem.
0: Igen, tehát hogy
2: nagyon jó volt.
1: Igazi koncertnóta.
3: Nekem a unokatesomnak ő a

0: mi minden történt május 14-én, ezt megnézzük, jó fiúk, jó. Lányok?
1: Itt kíváncsian várjuk.
0: A reggeli megaslágerek után, hát Norbi, aláírták a Varsói szerződést.
2: Jaj, de jó.
1: Norbi kedvence.
2: Jaj, de jó. Jaj, de jó. Mikor?
0: 1955-ben.
2: Na látod.
0: Örülsz neki?
2: Hogy ne örülnék? Hát,
0: Egyébként egy filmes nap van, mert hogy Robert Zemeckis, imádott producer, rendező, ugye Forrest Gump, ennyi. Ő mai napon születik, Tim Rose, angol színész, ő is mai napon születik, és nagyon jót játszott például ugye jó pár
2: hát egy csomó
0: Tarantino
2: mindenben.
0: Filmben is. George Lucasról ne beszéljünk, hogy 82 a mai napon, tehát hogy ilyen
2: ez most filmes nap, minden jel szerint.
0: Filmes nap, mert tényleg filmes nap, plusz még ugye ott van a Varsói szerződés, és Kanadában az abortusz és a fogamzás gátlás legalizálása 1969.
1: Ugye a filmes nap Margójára.
0: Igen, de csak 69.
2: 69.
0: Na, már megint ugye 72-ig nem lehet szavazni Svájcban a nőknek. 69-ig itten izé volt.
1: Lassan érkeztünk.
0: Igen, de érdekes ez. És itt van még Antonio Banderas, és Melanie Griffiths.
2: Ha már filmművészet.
0: 96-ban ők összeházasodnak, 30 éve.
1: Ha? Zorro, hadd nem, megmarad azért. Vagy nem? Első körben nektek nem az? Banderas.
2: Zorroként?
0: Nem, Desperado.
2: Desperado inkább, én nekem is
1: vagy inkább. Ezt, azt akartam mondani.
0: Hát nem olyan az a kettő szívi.
1: Bocs.
0: Tudom,
1: de tehát a Desperado film volt az agyamban.
2: Senki nem beszél olyan szépen angolul, a spanyol akcentussal, hogy ezt ő teszi. Imádni való.
1: De akkor nagyon jól nézett ki.
2: Hát szerintem mindig jól nézhetett ki.
1: Igen, de én itt ezt
2: hagyom. Ez most egymás.
0: Volt egy-két.
2: Meghagyjuk neked nőként ezt az árujelet.
1: Köszönöm szépen.
0: Volt egy-két jó filmje. Maradjuk annyiból. Egy-kettő. Egyébként
1: a Desperado.
0: Igen. Meg annak a következő. Hány része volt annak? Kettő?
2: Nem, most azon gondolkodom, hogy legutóbbiben láthatom én őt. Nagyon régen láttam.
0: Már ilyen szerintem visszakodod a Spanyolországba, és inkább ilyen művészfilmeket vállal már ilyen.
2: Kevesebb. Bet is, igen. Meg nem is kerül annyira nagy publikum
1: elé. Evitában ő nem volt?
0: Lehet, hogy benne volt. Nem tudom. Na mindegy. Ezt majd holnap kiderítjük. Most pedig megyünk és megnézzünk egy régi Nógrádot.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1995-ben vagyunk, kedves hallgatók, és akkor megnézzük, hogy mi van nálunk itten a mai cikket végig böngészvén. Vonalban az egész világ. Erről beszélgessünk.
1: Fejtsd ki.
0: Mert hogy Balassa Gyarmati téma a cikkben az áll, hogy a világ bármely országát közvetlenül felhívhatja távbeszélőn a MATÁV körzetéhez tartozó valamennyi Nógrád megyei telefontulajdonos az első fél év végére.
1: De cuki!
0: Ki mire emlékszik, mikor megölt a telefon a családba, Norbi?
2: Amikor megölt a családba a telefon, hát amikor a vonalas telefon jött meg, ez nekünk ilyen 82-80-tól van telefonunk, azt hiszem. Uh-huh. Múltkor is mondtam, hogy 413 volt a telefonszámon, a piros.
0: Igen.
1: Csörgő. De azért, mert ti burzsúlyok voltatok szerintem.
2: Hát ilyen csókosok voltunk valószínűleg. Ezért tehát anyu el tudott intézni dolgokat elég ügyesen, ha nagyon akart, és akkor mi tényleg a városban szerintem első között volt telefon.
0: Ezt két hívtál fel? Csak nagyon ki?
2: Én össze-vissza. Ez senkit. Igaziból, mert nem volt senkinek annyira telefon.
1: Kis volt. Lakás,
2: Annyit az üzletbe, az igen. Sokat. És aztán megutána telefonba gyárkodtam rengeteget, azt szerettem. Egész addig, míg azt a központból nem szóltak anyunak az üzletbe, hogy a fia mit művel, anyu hazajött, jól megrángatta a pajaszomat, és akkor leszoktam a telefonbatyárkodásról. De 95-ben már volt rendes mobilunk is, ez még a vonalasról beszél?
0: Ez még a vonalas.
1: Jó, van, Norbi, hagyjál már, tényleg.
2: Akkor már nekünk, akkor volt az ott, hogy nyugodtan kimondhatom, a Vestel volt az első mobil szolgáltató, Petőfi Sándorban egyetlen egy helyen volt országos értékesítési pont, és mi a 10.300. vásárlók voltunk az országban, akik a mobiltelefon megvették. Egy...
1: Na jó.
2: Az van. Sincs már azóta. Ericsson GH198-as
1: mennyi
2: készülék
1: egy
2: volt.
1: Kávé,
0: de gurulja valami.
2: Tehát 95-ben, amikor ez a hír megszólalt, akkor én már mobillal vizéltem. Tartottam a kapcsolatot a családdal. Percenként szerintem akkor 180 forintért.
1: Nekünk volt, meg a szomszédban volt. Nekünk nem is volt sokáig. Én nem tudom megmondani az évet, de biztos, hogy nem nekünk olyan is, korán.
0: Nekünk nem hiszem, hogy a nagymamáinál volt először, ott, amikor gyerek voltam, amikor féltem, amikor megcsörrend, megértem mindig, nem szerettem a telefont, és akkor utána egy pár évre rá lett nálunk, és mindig tudom, hogy 314-276 volt a telefon.
1: Nekünk 314-448.
0: Tehát a 314-es érában vagyunk mi benne, tehát hogy mi ez.
2: Elképesztő korok voltak ez a gyerek, de tényleg emlékszem, hogy valami ordinári percdíj volt, vevő, vagy mi is ez, minek mondják ezt, vételi lehetőségek a békának a feneke alatt 300 méterrel.
0: De viszont drága volt.
2: Viszont brutál drága volt.
1: Sőt, nekünk is volt még az elején a körtárcsázós, tudod, a
0: nekünk olyan nem volt.
1: Vissza.
0: Nekünk nyomós volt már.
2: Körtárcsázós, az körtárcsázós volt természetesen. A vicc, ez bolondozó.
0: Nekünk már nyomógombos, én már másik generáció.
2: Körtárcsázós, klasszikus, piros telefon, aminek lennie kell.
0: Na, jó van, megyünk tovább a nótákkal, és aztán a hírek után az első téma jön.

0: Timex Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
11: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
9: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
12: Minden hónapban óriási akciók

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hogy hát ragyogni a fényedet.
4: Tudja, mit akarok?
5: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
4: Te vagy minden idők legjobbja.
1: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. 6 alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást.
9: Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították.
10: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
11: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
11: Minden, ami klíma.
7: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
11: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
12: Nyékiautóház.hu.
11: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgótrafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
12: Nagyot szól.
13: Elmúlt 7 óra, 3 perccel, ezek voltak a hírek, így május 14-én. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek.
14: Hello. Sziasztok, szia Ádám.
13: Hello Nóri.
14: Szia Norbi.
15: Szia Ádi.
14: Ki is vagy?
15: Ki jön? Nem. Kit hova kell húzni a vonalat?
13: Szép is ez.
15: Jó van.
14: Szia Norbi.
13: Májusi futókihívás a témánk az első órában. Ez már zajlik Balassagyarmaton. Mindjárt mondjuk, hogy pontosan miről is van szó. Látom.

0: Tatkározzunk, kedves hallgatók. Jó, de futósok vagytok, úgyhogy ez a ti témátok lesz, abszolút, nem?
1: Abszolút, igen.
2: Jó, engem érdekes, kérdésről.
1: Engem is nagyon érdekel, én még egyelőre hosszasan kilométerekben nem tudok hozzátenni, de egy gyors sétát még tudok vállalni, még annyira nem épült fel a térdem, de annyira jó kezdeményezés.
0: Igen, mert hogy ugye én közösségi sztorit hirdetett meg a város, mégpedig ugye, hogy május az a mozgássé legyen a főszerep itt Balassagyarmaton, és egy ilyen májusi kihívás címmel egy közösségi ilyen futó kihívást csinálta, ami most helyszínben az atlétikai pályán van. Ami egyébként tök jó pálya, ugye ezt megcsinálták, átadták 23-ban, azt hiszem, az 23-ban volt, és egy nagyon klassz, nagyon sokszor látom, edzenek, tényleg jó. Használják.
2: Semmit nem romlott a minőségéből a pálya semmilyen tekintetében, és sokan használják.
0: Brutálisan a történet, úgyhogy azt akarják, azt szeretnék, hogyha minél többen azért értek a lehetőséggel, és akkor kimenni ott is, azt is használni, futkározni. És ugye lehet egy maratont, vagy egy fél maratont megtenni, viszont nem kell egészben, tehát hogy így, érted, így választasz, hogy akkor ez most 42,195 vagy 21,1, és akkor azt is szépen így megteszed, egyéniben több alkalommal is, nagyjából május 1 és ugye június 7 között, és ugye az a lényeg, hogy összejöjjön annyi kilométer, amely alatt ugye idézőjelesen körbe tudjuk futni Magyarországot.
1: De ezt valamivel alá kell támasztani?
0: Igen.
1: Órás tehát, applikáció.
0: Ugye, vagy kimész, Norbit és kimész, akkor valami órás applikáció van.
2: Ja, persze.
0: Ez screen.
1: Tehát rögzítsük.
0: Igen, elküldeni a kis Gmail fióba, berakni, ilyesmi, lefotózni ott volt, tehát hogy ezt valami ilyen módon kell rögzíteni. És ugye nem csak magányos a sztori, hanem ezt tolhatjátok csoportosan is, annak is ugye külön szabályai vannak, és a lényeg az, hogy olyan 2300 kilométer nagyjából, hogyha körbe tolnák szerintem a... Igen, 2300, azt akarjuk elérni. Nem is tudom, most a legutóbb, olyan valahol ott Moson-Magyaróvár környékén járunk már, azt hiszem. Az olyan 300 valamennyi kilométer.
1: Az már egész messze. Úgy,
0: már annyit beletettek.
2: Mennyi idő is van a dologra? Hogy
0: június 7-én.
2: És mindenképpen a pályán kell futni?
0: Így van.
2: Azt értem, hogy...
0: Tehát, hogy itt az a cél egyrészt, hogy használjuk a pályát, Milágos. És tudjuk azt, hogy ott van, és klassz, és jó, és élvezhető, úgyhogy nem otthon nézve a tévét
2: pedig
0: nézve,
2: jó vagyok.
0: Hanem kimenni és futkározni.
2: Pedig abban jó vagyok.
1: Igen.
0: Tehát kimenni a természetbe.
2: Futópadon legtöbbet 20 kilométert tudtam futni.
1: Azt mondjuk őrület. Uh-huh. Az nagyon jó.
2: Az egy 2 órát vett igényben.
1: Na, hát figyelj, Norbi, akkor...
0: Mennyi kész, lefutott 2 órát a félmaraton.
2: Lehet, hogy kint jobban futsz, mint futógépen. Én nekem az az
1: mondjuk érzés. Én rajongok külön a futópados futásért.
2: Én szeretem a nagyon futópadot. Szeretem. Valakinek én mutattam, nagyon... és mondta, hogy a bánatban tudtál annyi időt és annyi métert eltölteni gépen. Hát mondtam, figyelj, hallgattam a zenét. Igen. Először csak 8-at akartam, és utána olyan mindig kerekítettem följebb.
0: Olyan lettél, mint a forrán kampam.
1: Jaj, de ez így szokott lenni. Igen. Még egy kicsit, most nagyon jó
2: és
1: vagyok.
2: És ha figyelem magamat, bírom, azt nem tudom, hogy miért nem vitt el addig a csöpnyi józan lesz. Ez valószínűleg elhagyott addigra az eszem, hogy miért nem lett ez konkrét félmaraton.
1: Félmaraton.
2: Miért szálltam le a gépről 20-nál?
1: Mert a 20-as egy sokkal kerekebb szám.
0: És most már miért nem mész
2: nem
0: ki? És miért nem mész ki most már akkor a pályára? És tolod le a 21,1-et.
2: Most azért ez nem most volt a 20, arra vissza kell érkeznem, de egyéb iránt
1: nem lehetett. 4x5-tel is megcsinálhatom.
2: Egyrészt, másrészt, mert hát az jó volt az alap, de egyszerre szeretném egyéb iránt, viszont az igaz, hogy meddig lehet ezt teljesíteni, mert Ez egy elég jó időintervallum, amire képesztő. Meg lehet érkezni.
1: És most ugye sokan hallják, és mindenki, aki eddig mondjuk kijárt oda futni, vagy gyors gyalogolni, de nem rögzítette, az most tegye meg, és hol is tudnak utána nézni, Ádám?
0: Mindjárt majd beszélgetünk Csernik Melindával, mert hogy ő az arca ennek a sztorinak, új egy dózsás hangot
1: tanárnő. Hát a Melinda, ő elég sokat fut,
0: és ő nagyon
1: igen,
0: fut,
1: azt szoktam látni.
0: És ő nem is az, hogy arca, hanem ő az, aki egy ilyen kis aktivizációt tud beindítani, és hogy ő már ott van és csinálta, úgyhogy vele beszélgetünk egy picit, hogy miért is jó kimenni és kipróbálni ezt a pályát.

0: finally.
1: Futkározzunk, kedves hallgatók, mert hogy május van, futás van, és irány az atlétikai pálya, ezt kezdtük el mondani, és közösen együtt június 7-ig, hát nagyjából fussuk körbe az országot.
2: Igen.
3: 2300 kilométer. Elsőre brutálisnak tűnik, és hát akár még meg is lehetne ijedni tőle, de viszont hála Istennek azért, amikor lebontjuk az egészet mondjuk személyre, és egyéni teljesítményekre, akkor azért nagyságrendekkel barátibb ez az egész feladat.
1: Igen, és ugye azt mondtuk, hogy hát egyéni és csapatos történet is van, és ugye egyrészt az a cél, hogy mozogjatok mindig, és egészséges életmód, másrészt pedig ugye picit a fókusz tegyük át, vagy tegyük rá az atlétikai pályára, amit egyébként sokan használnak, tehát hogy ez egy működő történet.
2: Szerencsére.
1: Viszont ugye van egy ilyen plusz sztori bennette, hogy ne csak az egyesületi tagok használják, hanem mondjuk a civilek is.
2: De tehát, külsősök, hogy
1: akarsz futni, lemész oda és futsz.
2: Egyébként
1: egyet.
2: A pálya ezt abszolút minden nap lehetővé is teszi, mert úgy közelíthető meg, hogy nincs semmilyen alkalmazkodás nyitáshoz, záráshoz.
1: Sőt.
0: A dolog egyre többször full. Látok egész kora hajnalban is, nyilván aki úgy teheti meg, hogy munkája, ki engedi, vagy bármi, igen, hogy kint ott
2: nagyon
0: kocorászik.
2: Jó látni, hogy használják a pályát. Igen. Én mindig ahhoz, hogy megyek a autóval, vagy bármi, és látom, hogy vannak rajta, mindig jó érzés látni.
1: Igen.
0: Nem mellesleg egyébként az mindenféle atlétika versenyek is, tudom, mert a lányoméknak most ugye a diákolimpiák, tehát az általános iskolákban is, minden, sőt a megyeit is itt rendezik. Nagyon mivel nagyon atlétika pálya itt van a legjobb a környéken.
1: Na, úgyhogy erre buzdítunk benneteket, jó, kedves hallgatók, barosodjármatok, hogy azért ebben legyünk benne, és ugye félmaraton meg maratoni táv van, de ugye nem kell egyben lefutni a 21 kilométert, meg
2: lehet,
1: ha kemény vagy, mint a kád széle, de itt nem a nagy teljesítmény a lényeg ilyen szempont, hanem mondjuk 5 vagy 6 vagy 7 alkalommal, és ezt mindig regisztrálni kell.

0: ez a kihívás elsőre őrültségnek hangzik, de pont ez benne a jó, és néha kell valami szokatlan szerintem, ami nem mindennapi cél, és kizökkent minket a hétköznapokból. Persze nem az a cél, hogy profi futók legyünk, hanem hogy próbáljuk ki magunkat, együtt mozogjunk, és közben jól érezzük magunkat, és így, ahogy mondtátok, az atlétikai pálya non-stop üzemmódban van, tehát ha valaki csak 2-3 kilométert fut, az is ugyanúgy hozzátesz ehhez a közös célhoz, és most tényleg arról van szó, hogy együtt mozduljon meg a város, és közben mindenki tesz egy kicsit az egészségéért is. Most tényleg minden kör számít.
1: Igen.
0: Magyarország nagy szóval mindenkit várunk nagy szeretettel, és hát a futás egyébként brutális egyszerű. Rengeteget ad, és van benne egy nagyon jó én időérzés is.
1: Hmm.
0: Úgyhogy...
2: Nagyon
0: igen,
2: jó.
0: És hát a nagyon büszkék lehetünk rá, és örülhetünk, hogy kisvárosunkban van egy ilyen lehetőség, egy ilyen rekordtámpálya, hát szenzációs.
2: Igen,
0: nekem egyébként a második otthonom lett, mióta
1: komolyan,
0: megint.
1: De jó.
0: Igen.
1: Nagyon jó. Ez az én idős dolog, ez különben tök igaz. Tehát azt már megfigyeltem magamról, egyébként nagyon ritkán szokott előfordulni velem, hogy normális gondolataim támadnak, de ennek nagy része akkor van, különben, amikor futkorászom.
2: De zseniális dolog. Zseniális.
1: Igen,
0: brutál egyszerű
1: akkor...
0: dolog, és mégis rengeteget ad. És...
1: Igen.
0: Igen.
2: Figyelj, mondd el nekünk, ha mondjuk itt Norbi, mert ő még nem járult hozzá egyelőre kilométerrel, de hozzá fog nagyon sok. Vagy Ádám. Igen. Úgy gondolják, hogy ebben szeretnének részt venni, és kimennek, és ma lefutnak 5 kilométert ott, és rögzítik. Innentől mi a teendőjük?
0: Hát másnap újra futni.
1: Annyira örülök, hogy nem azt mondtad, hogy még aznap.
3: Azt majd elmondjuk a hallgatók, hogy milyennek a technikai része.
1: De tényleget elmondtam, mert ennek kész.
3: Ennyi.
1: Köszönjük.
2: És harmadnap, meg negyednap is. Köszönjük szépen.
0: Igen, igen. Nagyon addiktív ez a dolog, úgyhogy csak csinálni kell.
3: Oké, te már akkor ebbe benne voltál, futottál egy pár kört, már adtál hozzá ezzel, nem tudom, hogy Moson-Magyaróvár környékén járunk ehhez a
0: távhoz. Igen, 70 km.
2: Tehát
0: adtam hozzá eddig
2: 70-et. Na, az már dicső.
3: És csipet-csapat egyébként összejötte már? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy itt lehet egyénileg is, meg lehet csapatban is elindulni, igen, hogy akkor te ezeket, nagyon... hogy teszed ezeket a távokat?
0: Hogy érzel, hogy teszem?
3: Hát, hogy egyedül mész csapattal, vagy így, vagy úgy?
0: Én amúgy is egyedül szeretek nagyon futni, de persze imádom a közösségi versenyeket is, az is. Tehát, ha amikor rengeteg ember fut együtt, és támogatják, és motiválják egymást, az is nagyon jó.
2: De például egy futóversenynek
0: elképesztő hangulata tud lenni, és soha nem a helyezés a cél, hanem a közösség, a feeling, az érzés, és itt is ugye, hogy együtt fussunk, én most az osztályommal fogok kimenni pénteken, ha az idő engedi.
1: De jó!
0: Közösen fogunk futni, és akkor ez egy csoport, és azt is hozzá lehet írni, akár
1: szemmelőjvanának,
0: akár osztályfőnök, kiviszi a gyerekeket, mindenki fut egy-két kilométert, az összesen már lehet, hogy 20-21.
1: Bizony, nagyon jó, tényleg,
3: nagy trükk.
1: És aki nem csoportos, olyanokkal már találkoztál mondjuk az elmúlt 70 kilométeret kapcsán? Tehát, hogy megmozdult már egy picit mondjuk itt a hobbi
0: futóskör? Igen, és mivel én ugye járok, hát azt mondhatnám, hogy minden nap, szégyen vagy nem szégyen, de minden nap kimegyek a pályára, és most egy hete látok ismeretlen arcokat, akiket eddig úgy nem.
1: De jó!
0: Úgyhogy meg én itt próbálok megszólítani embereket, hogy csak próbálják ki, meg csak legalább 2-3 kilit adjanak hozzá ehhez a
1: Alapvetően működik a felhívás és maga az egész kezdeményezés.
0: Abszolút. Igen, igen, de azért bele kell húznunk, hogyha teljesíteni szeretnénk.
3: Igen, úgyhogy innen is akkor általad is a hallgatókat egy picit szeretnénk felpiszkálni, és mondjuk tényleg akár közösségi oldalon jobban lehet nekiindulni, és a kilométereket behúzni.
2: Futócipőt, lábra.
3: Igen, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk nektek, és akkor reméljük, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a
0: felhívást. Köszönjük, hogy gyűjtjük
3: a kilométereket, hajrá.
2: Na, rúf, de Ádám már egyik lábával itt, a másikkal. Mi történik? Lecseréli a biciklit.
3: Keresik valami jó metal zenét.
1: Ez jó, ez mindenkinek kell hozzá.
3: Mindenki kell.
1: Jó.
3: Valami jó. Opetet, vagy down-t, vagy valamit, ami megnyomja a tesztoszteron szintet.
1: Akkor kell is rádani hangod, még érzed, hogy visszaesne a teljesítményed, akkor egy picit még rátennék 2-3 lapáttal a hangerőre.
2: Van neked futós listád?
1: Én már egy időben, megmondom őszintén, nagyon koncentráltam.
3: Jobból nem, hogy szamálybocs, meg ilyeneket,
1: minőségi dolgok legyenek. De én például tegnap reggel Bruno Mars új lemez

0: Refutottam, úgyhogy az csak egy 5 kilométer volt, és az olyan fél óra alatt lezárult.
1: Jobb ismeretlen zenére futni, mint ismert zenére?
2: Én ismertre szeretek.
0: Mind a kettő jó. Egyébként milyen jó kérdés ez? Árnének mindig jó kérdései vannak.
1: Én azért gondolok rá, mert ugye, hogyha tudok
0: jobb
1: egy,
0: az ismeretlen,
1: tudok egy,
0: jó az is.
1: Tudok egy ismert setlistet, tudom azt, hogy akkor na most milyen nót adni, és akkor rá tudok készülni, igen. Akkor még nyomod, akkor meg egy kiállás van, igen. És akkor még...
0: Igen, de viszont olyan az ismeretlen zenére futni, ez meg hoz egy olyan kihívás, vagy kalandot belőle, nem nagyon vágott, hogy hol van, és akkor tudsz, tehát kíváncsiban futsz, de és elveszi a figyelmedet mondjuk a zene hallgatása.
2: Igen,
0: valami olyanról, ami esetleg a futásban teljesítményben most éppen a korlátján vagy, és akkor lehet, hogy pont egy új dologra való koncentrálás pont leveszi a fókuszt arról, hogy jaj, még egy kilométer, jaj, ezt most nem bírom, vagy mi is van, érted? És akkor átvisz.
2: Igen. Van ennek előnye, igen.
0: Átvisz.
2: Igen.
0: A lényeg, hogy szerintem mindenki válasz, aki azt, amelyikkel a legjobban társul egy ilyen helyzetben.
1: Gondolom, fölmegyek bármilyen ilyen megosztó, ott vannak a run setlistek, vagy tracklistek, gondolom.
2: De nem is kell feltétlen az, de abból is, mert ugye be lehet pulzus számra állítani, vagy lépés számra.
0: BPM-re is jól mondod. Jól mondod, mert ez ugyanagy, mint a lépésben gondolkoznék, ütésszámban gondolkodnék, igen. És hogyha valaki tudja, biztos, hogy neki mondjuk egy egész szakasz mondjuk adott teljes BPM-ben tudna lefutni, vagy az a cél, hogy nem gyorsít, nem lassít, hanem lefutja úgy, ahogy van, akkor beüt egy olyan playlistet, amelyik mondjuk 128 BPM-ben van beállítva, vagy valami hasonló, akkor a lépések mérete pont arra jön ki, ahova a dobok ütnek az egyre meg a kettőre. És ez egy nagyon-nagyon jó pofa játék, mert egyre sokkal könnyebben akkor, tartod az ütemet, a tempót.
2: Hát akkor stabil lesz a kilométered valószínű.
0: Hát az amúgy is az, igen.
1: Igen, hát metal testvéremnek üzenem azt, hogy akkor nem mondjuk túlra a fussadok, mert ott az...
0: Kicsit dupla?
1: 14-42-ed, meg
0: sok a dupla?
1: 15-6-od, meg ilyen 14-15-öd.
2: Nem, durva jó, metal. Tudod, minden 15-ikre lépsz.
0: A durva metal. A múltkor csak egy egyszerű metalikára futottam. Azok is csinálnak benne mindenféle tempóváltás. Mondtam, nem már.
1: Majd mutatok nekre egy túl
0: jó,
1: voltát,
0: tudom, gondolom.
1: Abba a Danny Carey az egy elmebeteg, komolyan mondom. Na jó, futásra fel, minden fönt van infóként gyarmatnak a honlapján, meg persze a közösségi oldalán.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. 6 alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
3: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
5: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.

0: Fussunk, fussunk, gyerekek, jó? Ott van a Tekortán pálya, vagyis atletikai pálya pontosabban.
1: Igen, igen, igen.
0: És tessék futni, mert hogy él a kihívás, ugye erről beszélgettünk az előbb, Csernik Melindával, és ugye június 7-ig van rá idő, hogy akkor egyénében, vagy csoportosan a félmaratont, vagy maratont le tudjátok futni. Nem az időeredmény számít, ugye ezt
2: sőt, abszolút mondtuk. Nem.
0: Ha az hatszor, vagy nem tudom én, van még 20 nap simán, akkor mondjuk, hogyha naponta 1 kilométert lefuttok, és az mind rögzítve van, és ugye, hogy mondtuk.
1: Az külön, ugyanolyan értékes
0: az
1: lesz.
0: Ugyanolyan értékes
2: de aki
0: lesz.
2: Már egyet letud, az 3-at is valószínűleg.
0: Igen. Tehát, hogy
2: lehet mondtuk, kocogni, gyors sétálni.
0: És akkor online felületen rögzített, fotó, alkalmazásból készült képernyőkép, hogy ezt lefutottad, elküldöd, ezért kész, és akkor annyi, hogy összejön a 2300 kilométeres táv, hogyha ezt összerakjuk ki csapatba, mi balassagyarmatiak, akkor táv az megvan 2300. Tehát körbefutjuk egy hónap alatt Magyarországot.
2: Sima. Én szerintem ez abszolút sima.
1: Én is azt gondolom.
0: Úgy érzitek?
2: Úgy érezzük. Így nyilván szerintem csak az lehet a kérdés,
0: hogy... Toboroznunk kell még azért,
2: igen,
0: ezért
2: de hogy rögzítik-e, mert ha...
1: Igen, most szabályos legyen ez a része, igen, ez fontos.
2: Igen. Tehát, hogyha kint lenne egy kamera, ami nincs, mondjuk ott kint ezen a gumipályán, és azt venné, hogy ki mennyit szer, hányszor fut, de nincs beküldve ide-oda a moda.
1: Nem, az sem. Nem, az nem elvárható egyrészt. Másrészt meg valószínűleg többen is fognak egy időben futkosni, az már megint nehezebben jön össze. De igen, én azt gondolom azért az esetek többségében sokan saját magukat is kontrollálják egy-egy méréssel, egy-egy applikációval, és akkor
2: igen,
1: rögzítik a futás, mert az valahol egyébként egy nagyon jó motivációs eszköz is, az mellett, hogy rémhasznos egy csomó igen, más szempontból.
0: Az meg a másik, ugye, hogy ugye lesz a mozgás éjszakája június 12-én, akkor lesz ilyen kis ajándéktárgyas,
2: jaj, meg értékes,
0: nyereményes.
2: Jaj, azon szoktunk mi is itt izmozni.
0: Akkor
2: igen,
0: lesz a kiosztás.
2: Egy-egy gintó után. Sokkal jobb úgy mozogni. Nem jobb egyébként, de vicces. Mi így voltunk az edzős klubbal.
0: Ez egy új
2: tavaly,
0: aspektus,
2: például.
0: Ez egy új, nekem ez
3: új hozzáállás.
0: Ez új aspektus.
2: Itt a helyen.
0: Na, beszélj nekünk
2: kiüldögéltünk az edzős lányokkal, megbeszéltük, hogy igen, mindenki kerékpárral vagy gyalog érkezik, és mivel egész későn kerültünk idézőjelesen színpadra a kis edző
0: részünkkel,
2: igen, és úgy gondoltuk, hogy akkor ünnepeljük meg, hogy így együtt itt ülünk, és lecsúszott egy, max 2 gin tó.
1: Fejenként, vagy mindannyiunk
2: összesen? Fejenként! Persze, de kiszámolja.
0: És akkor kalóriák.
1: És ezek után
2: mondta az edző, Kevi, mehetünk! És ilyen felajzva, boldogan, energiával teli.
1: Fölálltatok a színpadra, megcsináltatok a produkciót, és szóltak, hogy figyelj, forduljatok, mert mögöttetek van mindenki.
2: Ne!
0: Ezt tudom, mint a trollfociban volt, a trollfociban a videó, amikor így, szevasz Béla Bilő, persze fut még a Szilva meg a Barack, tudod? Vagy valami ilyen szöveg. Na, jó, lényeg.
2: A lapos
0: ott van a pálya, fussatok és...
2: Fussatok, számlájátok, rögzítsétek.
0: És legyen meg 2300 kilométer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
6: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, cibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Minden hónapban óriási akciók a

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ukrán drónpilóták adtak komoly leckét a NATO egyik legújabb tagjának, egy svéd vezetésű hadgyakorlaton, írja a 24.hu. A gyakorlat azt tesztelte, hogy mit tehetnek a NATO tagállamok még azelőtt, hogy életbe lépne a szövetség kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely. Az ukrán pilóták az agresszor szerepét játszották, az egyik ukrán katona szerint a gyakorlat során lényegében megsemmisítették a svéd erőket. A tréninget háromszor is meg kellett állítani, hogy a svéd katonák átgondolják, mit kellene más kép csinálniuk.
3: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. nyekiautóház.hu. Közlekedés.
4: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Mit kuncogsz? Állandóan belekuncogsz.
6: Figyelj is, fülöl.
5: Igen. Én csípem, hogy kuncogsz. Beleszusszog, érted? Még nem is vagyunk on air. De már mi valami kis, nem tudom.
6: Fölveszem.
5: De mindig mindent így közelít.
7: Itt nagyon.
5: Mindig elő mögötte van egy valamilyen téma, azt ő X oldalról végig gondolja, és mindig a kuncogósabbról érkezik.
6: Igen, mert hát, a vidám rész, megvan, hogy onnan jövök.
5: Ő onnan érkezik, így van. Feldobtad azt, hogy mi a téma, végig gondoltam, meg kuncogta egy kicsit, és pont beleindítottál.
7: Na, Lombos Marci a témánk.
5: Na tessék, egy kicsit megkuncogtam.
7: Igen, a drága Marcellónkat hívjuk mindjárt, ugye műsorvezető társunk, ugye minden vasárnap viszi a szódát itt mióta világ a világ, és hát a gyarmati testvérünk, aki egyébként ugye zenész szövegíró, és ugye mindig, hogyha valami különleges projektje van neki, akkor azért fölhívjuk és beszélgettünk vele a darab, vagy a klip, vagy a dalnak az elkészültéről, és mint egy különleges nóta az, amit összehoztak nagyon sok neves zenésszel, színésszel, mert ugye a játékszín mutatott be egy vadonatúj dalt, ugye ez egy fővárosi budapesti színház, mégpedig a Terész körút 48 című különleges produkciót, amelyben 20 fantasztikus művész közös alkotása született meg. Na, belefülelünk ebbe első körben, aztán kíváncsi vagyok az első fülelés utáni véleményekre és ilyesmikre.

0: első körben az első refrén megvolt.
1: Nagyon jó.
0: Pláne azért is, mert ugye ebben van ez az enjamblement benne a refrénben, ugye ez a sorát hajlás.
2: Pont a refrénbe teszi, és még csak nem is rímel aztán a refrénnek a két sora.
0: De mégis összejön
2: a végére. És mégis a hangulatban összejön.
3: Igen, hangulatos nekem. Tudjátok, hogy mi jutott eszembe erről, a hangulatról? A Kern Andrásnak volt a Bakelit lemeze Básti Julival, egy rettentő jó dal. Annak volt.
0: Valami derek. Érzem azt, hogy mit akarsz, hogy mit érzel.
3: Nagyon-nagyon jó.
2: Igen, jó körbeírható hangulat. Tehát eleve a harmonika hang színe meghatározza az egész dolog indulását, meg az akusztikus hangszerek.
0: Igen.
2: Király.
0: Igen. Jó, hívjuk miért akkor a Marcit, és akkor beszélgetünk vele a dal születéséről.

0: őrület.
1: Nagyon kis szóval lancs.
0: Nincs, akit nem ismerünk, kis. Ugye?
1: Nincs, tehát, hogy igen, szerintem a hallgatók is, hogy mondtuk az előbb is, a hangok alapján simán be tudtak lőni egy csomószínészt.
2: Mindig elcsodálkozom azon, mondjuk itt elképesztő névsor van az előadók között, azért ezt hallottuk, láttuk is, aki ezek után ezt meg fogja nézni, ugyanezt fogja tapasztalni, elképesztőek, zseniálisok, fantasztikus, minden közre működő, de figyelj, attól függetlenül én mindig elcsodálkozom azon, hogy egy színész hogy tud annyira jól énekelni, mint egy énekes egyébként, amikor különben megszínészte. Tudom, hogy tanulják az énekmesterséget a színen, oké, rendben van.
0: Meg gyakorolja.
2: De attól
0: gyakorolja, belejön.
2: Elképesztő.
1: Hát enhevevéi miket tud énekelni? Tehát, hogy így megőrülsz például, hogy csak most a Ördög Radát visel kettő, és akkor olyat tud énekelni,
2: hogy nézzen, hogy mi van.
0: Mert tényleg színészek... Hernádi Judit is már egész régről, én még emlékszem, a kis bakelit lemezett.
2: Hogy ne viccesz, bozozott, sohasem volt meg a többi. Hát jó, hogy az nem most volt. Neked olyan a hangod, mint az övé.
0: Én nekem gyerek mert gyerekként is ilyesmi volt, is és egy csomószor ilyen családi partikon a apáik barátai, amikor már nem voltak annyira szomjasak. Nóri, gyere, énekel, de
2: én nem akarom, hogy sokat énekel belőle, de soha sem mondott még egyszer, légy szíves.
0: Soha sem mond.
1: Van benne egy pici Hernádi. Na, jól van, és hogy miért foglalkozunk ugye ezzel, ezt elmondtuk az előbb is, mert hogy drága műsorvezető társunk, a Szóda első embere, Lomos Marci az, aki hát igen, a szövegvilág benne van a történetben,
2: úgyhogy
1: beszélgetünk vele egy kicsit erről az alkotásról. Szia Marci, jó reggel.
3: Jó reggelt kívánok, azt hiszem, hogy van egy új énekesnő.
1: Ugye?
0: Szia.
3: Az a sohasem volt, az forró.
2: Az nem baj.
1: Igen. Na, akkor hogyan kezdjük? Kezdjük akkor az alapötlettől, mert hogy szerintem mindig nehéz azért egy olyan dalt összerakni, ami már eleve mondjuk a koncepció úgy áll össze, hogy mondjuk lesz benne 20 énekes. Meg az, hogy akkor itt azért tényleg nem mindennapi szereplők vannak. Maga a téma is azért szerintem, hogy mondjam, abszolút hálás, de ugyanakkor szerintem nehéz hozzányúlni. Na, hogy indult ez, Marci, akkor a részedről, részletekről?
3: Ugye az alapötlet az Bank Tamásé, aki a színháznak az igazgatója, és valószínűleg azt történhetett, hogy megnézte az egyik ilyen videó megosztón a We Are The World-ről szóló filmet.
1: Aha.
3: Mert hogy mi fölhívott, bementem hozzá az irodába, és hát tényleg ilyen hadonászva, szinte táncolva mesélte, hogy is meg kell nézni ezt a filmet, és ez annyira jó, és egy éjszak alatt vették föl, szóval, hogy tényleg strengben volt, és akkor egyszer csak így azt mondta, hogy figyelj, én szeretnék egy ilyen hasonló dalt, és ebbe te leszel a Quincy Jones. A Quincy Jones az az ember, aki ennek a We Are The World című dalnak, ezt egyébként nem is baj így magyarázatként, úgyhogy így értik, hogy mi történik. Ő a zenei producere, vagyis ő az, aki kitalálja a dalnak a zenei arculatát, kitalálja, hogy milyen zenészek játszanak benne, hogy hol lesz kiállás, hogy hol lesz szóló, blablabla. Bla. Tehát, hogy tulajdonképpen fejbe ő összerak egy dalt. A dalhoz egyébként én nem kaptam igazából semmilyen instrukciót, annyit mondott a Tamás, hogy azt szeretné, hogy a végén olyan nagy lesz, hogy olyan nagyra nő a dal, amit én ugye egyből lefordítottam, hogy alapvetően ugye egy építkezős dalról van szó, jönnek a hangszerek, az egyik itt szólal, meg a másik ott szólal, meg de a végén megszólal minden hangszer. És ugyanez történik az énekesekkel is, hogy énekelnek itt-ott, de aztán a végén egy nagy kórussá alakul, és akkor ettől van egy olyan érzése, ugye ez előbb nem hallgattuk végig.
1: Igen, majd ezt még behozzuk már még mi azért az interjú után, hogy akkor azért az utolsó taktusokat, a csúcspontot azt azért hallják.
0: Hogy legyen egy katartikus élmény, ha már színháznál vagyunk.
3: Hogy így éreztem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én májustól szeptemberig azon gondolkodtam, hogy mi az az egy sor, amire föl tudom én építeni a dalt, úgy, hogy ne legyen teátrális, tehát hogy ne legyen ilyen a színház a világ legszebb dolog, szóval, hogy nem akartam hazudni benne, tehát hogy valami olyan dolgot akartam mondani, ami igaz is, hogy nem lő túl a célon, nem megyek át nagyon szentimentálisba, és akkor így egyszer csak megszületett a fejemben az a mondat,

0: hogy este 7-kor dorombol a belváros. Hm. Hát, hogy semmi több, hogy nincs szerelem benne, meg nincsen benne. Tényleg a szeretet legyőzi a gonoszt, hát hogy semmi ilyet nem akartam benne mondani, és akkor egyszer csak azt éreztem, hogy arra a pillanatra, amikor az óránk átvált este 18 óra 59 percről 19 órára, akkor mi történik a városnak a különböző pontjain, és ez azért azt hiszem, hogy így utólag, azt hiszem, hogy azért volt jó ötlet, mert egy-egy szituációt oda lehet adni egy-egy színésznek. És tulajdonképpen ez történik a dalban, meg ugye ez egy ugye másik vetülete a nótának, hogy igen, az van, hogy van 20 énekesünk, és a 20 énekes valahogy úgy meg kéne énekeltetni, hogy ne az legyen, hogy az első énekes csak annyit énekel, hogy igen, a következő szeretlek, és a harmadik nagyon, tehát hogy tényleg valahogy ezt föl kell építeni, vagy ügyesen szétosztani, és hát nagyon-nagyon jó zenészeket hívtam hozzá, olyanokat, akik egyébként így a zeneiparban önmagukban is megállják a helyüket, ugye Nagy Laci gitározik benne, akinek egyébként két hete arénája volt. A Szabó Ádám, aki egyébként egy hihetetlen jó énekes, őt harmonikázni hívtam meg, de hogy olyan szép volt, hogy minden zenész, akik tényleg olyan zenész nagyságok, mint amilyen színész nagyságok énekelnek ebben a
1: Szolnoki Peti is dolgozott veletek.
2: Igen, az ilyen felvételen.
0: A Szolnoki Petit azért hívtam el, azt éreztem, hogy itt van ez a nagyon sokféle hang, én különben így viszonylag biztonsággal énekelek, meg instruálok is stúdióban, de hogy annyira sokféle a hang, és a Szolnoki Peti meg annyira érti az éneklésnek a hogyanját.
1: De ezt akartam pont, Marci, bocsi, kérdezni, hogy közben szólok, hogy akkor a kiosztás, a sorok és a színészek összepattintásában akkor ő volt, aki segített, hogy akkor elmondja azt, hogy akkor nem tudom, hogy a Csonka Bandi ezt fog énekelni, a Simon Kornél azt, a Hernádi Júci meg azt.
0: Hát tulajdonképpen igen, illetve mondom úgy, hogy együtt raktuk össze, aha, de ő abban nagyon sokat segített, hogy azt az egy sort, azt hogyan tudja énekelni a színész. Mert hogy ennek ugye van egy hogyanja is, tehát nem az van, hogy oda megy az ember, és akkor így, amit gondol, elkezd énekelni. Hozzáteszem, hogy a színészek azért ilyen nagyon jól végezték a dolgukat, tehát alapvetően igyekeztek úgy dolgozni, hogy mindenki egy sztorit tegyen le. Aha. Tehát, hogy egy kicsit, bár éneklést hallunk, és nagyon szép énekléseket hallunk, de igazából mindenki egy picit történetet mesél el.
1: Igen, nekem átjön abszolút.
3: És figyelj, ők hogy álltak hozzá? Ők lelkesek voltak, a színészek? Tehát, hogy ők úgy ezt akarták?
0: Igen, meg tényleg úgy is álltak a mikrofonok mögött, hogy így beleadva apai tanyait, tökön nagy tiszteletben voltak ugye Szolnoki Peti felé is, alapvetően nagyon jó stúdióban voltunk, tehát érezték a helyzetnek a komolyságát, és én azt érzem, hogy ez ott a dalban annyira ott bizsereg, meg különben most ugye múlt héten volt a bemutatója, egy színházi bemutató volt erre a dalra, tehát volt egy külön előadás, ami egyébként teltházzal ment le, és gyönyörű szép volt, és hogy tényleg minden színész úgy jött oda hozzánk, hogy megölelgetett bennünket. Hát, hát nagyon jó. Főleg, amikor a hölgyek
1: jön. Hát Marcello, gratulál neked, nektek, és akkor még majd mindjárt, nem tudom, hogy most meg a slágerek, hírek, és még könnek majd, de utána még bepörgetjük, és akkor a végét meghallgatjuk.
3: De mindenki meghallgathatja amúgy is.
1: Abszolút, ugye akkor fönn van a játékszíne a közösségi oldalán, mi onnan tudtuk csekkolni, és ahogy látjuk, hogy ez majd felkerül a legnagyobb zene megosztó platformokra is, úgyhogy lehet mindenhol hallgatgatni ezt
0: igen,
1: a dalt.
0: Okay.
1: Marci, ölelünk!
0: További szép napot kívánok!
1: Szia. Na, belefülelünk majd mindjárt akkor a végébe, mert akkor a VR the World-ös résznek az elét.
3: Azt nem kérdeztük meg, hogy mennyi idő alatt, az a 24 óra vagy 48 órához képest, ők mennyi idő alatt vették mindezt föl?
2: Valószínűleg több volt szerintem.
3: Lehet.
1: Na mindegy, de mindjárt elhallgatunk a vége főcímbe.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
6: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a nógrádkövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ukrán drónpilóták adtak komoly leckét a NATO egyik legújabb tagjának, egy svéd vezetésű hadgyakorlaton, írja a 24.hu. A gyakorlat azt tesztelte, hogy mit tehetnek a NATO tagállamok még azelőtt, hogy életbe lépne a szövetség kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely. Az ukrán pilóták az agresszor szerepét játszották, az egyik ukrán katona szerint a gyakorlat során lényegében megsemmisítették a svéd erőket. A tréninget háromszor is meg kellett állítani, hogy a svéd katonák átgondolják, mit kellene másképp csinálniuk.
7: Időjárás.
6: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
7: Közlekedés.
6: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
8: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
8: Nagyon szó.

0: Lombos Marci volt a vendégünk. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Bárkinek bármi, akkor válj be. Jó, 0-30-5-6-6-22-62, ha van netetek, akkor ez nem kerül semmitbe.
1: Milyen konkrét volt. Bárkinek bármi, akkor válj be.
0: Igen. Na, és akkor ugye Lombos Marci volt a vendégünk, és a Terézkörút 48-ról beszélgettünk, meg arról, hogy ki mit, hogyan érez, és hogy hogyan alakult ki maga a nóta. Teljeségigénye nélkül a Szerényei Béla, Hernádi Judit, Simon Kornél, Csonka András, Falusi Marian, Janza Kata, Gubik Petra, Nára Jerika, Nagy Sándor, Feke Pál, Járai Máté, tehát ilyen óriási kaliberek vannak igen. benne. És hogy mondta ugye a Marci, hogy akkor az egész ilyen VR the World-ös nem fog felépülni, akkor még a végébe akkor még hallgassunk bele, hogy akkor ugye megvolt az első két versszak, két refrén, ugye ezt nagyjából áthallgattuk, és akkor most jön a építkezésre neki elvileg.

0: csinálom a vége, nekem
1: és
0: tetszik.
1: Piszkos úr rajta, én a Szolnoki Peti oldalánál láttam ezt a megosztását ennek a dalnak, igen. És rohadtul, tehát mondja, hogy ő itt tényleg csak szakmai munka, de azért a végén munkáloztam kicsit, és tényleg lehet hallani.
0: Te kihallod,
1: Ismerem, meg lehet hallani a hangját.
2: Te is dolgoztál már vele.
1: Hát volt szerencsém, Peti egy rettentő jó ember, és lehet hallani a hangját is, de a vokál a szólamok kialakításában is ott vannak. Igen. Azért összehasonlítanád, amiben rengeteget vokálozott, akár a Bombónok, de amikor ő vendégvokálozott mondjuk Cserhátin vagy Charlie-nak a lemezein, ott van a kézlenyomat az egész történetre. Nagyon jó nóta.
0: Jó
2: lett. Én viszonylag laikusként, nem úgy, mint ti zeneértő.
1: Hát azért te nagyon zeneszerető vagy, te ne laikus az zen.
2: Igen, tehát szépen fel van építve, tényleg, ahogy mondta a Marci.
3: És nekem még egy, hogy ez ilyet AI nem tud csinálni.
1: Yes.
2: Ennyi. Hála Istennek!
1: Se szöveg?
0: Így van.
1: Se ének.
3: Hello.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
11: Tudja, mit akarok?
12: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
11: Te vagy minden idők legjobbja.
8: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
13: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Hat alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd elő.
14: Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították.
15: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó.
14: Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
17: Időjárás.
14: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
16: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
16: Közlekedés.
14: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megapon.
5: Nagyot szól.
18: Elmúlt 9. Szevasztok, hello mindenki.
19: Hello.
18: Figyelet, hát tudunk egyszer. Jó, van, összeérik ez a bagás. Reméljük, hogy mindenki itt van, megvan. Átadjuk a terepet VBT-nek, jó? Mert hogy ő jön a klasszikkal, azt végig hallgatjuk, és aztán majd elköszönünk még majd szépen. Úgyhogy tessék felkötni a gatyát, mert hogy amit kapunk, azt kapjuk, amit szoktunk. Kész, ennyi. Úgyhogy pár dal, és ő jön.

0: good.
1: Kék halál.
2: Kék halál.
3: Továbbra is klasszikolunk, mert hogy itt van a Kék halál ideje, és Varga Bíró Tamás is már megérkezett a stúdióba. Jó reggel.
4: Jó reggelt és a kedves rádió hallgatóknak is. Nagyon-nagyon érdekes történettel kezdünk, ami szerintem aranyos. Azért aranyos, mert az edukációnak valahol ez lenne a lényege, amit az a bizonyos koreai király csinált, aki megalkotta a hangult, a koreai ABC-t.
3: Na.
4: Szó szerint néhány év alatt, azt hiszem talán 3 év alatt, hogy népszerűsítse az írástudást a koreaiak körében. Azelőtt a koreaiak klasszikus kínai írásjeleket használtak, de hát ez ugye, mint tudjuk, nagyon bonyolult volt, és ezt csak a gazdag elit tudta elsajátítani, mert ők tudtak elegendő időt szánni rá, tudod, hogy írni egyáltalán megtanuljanak, hát a
3: igen.
4: Szegény koreaiaknak muszáj volt dolgozni, ugye? Nagy Szentzsong király 1443-ban megváltoztatta teljesen ezt a rendszert, új ABC-t tervezett, kifejezetten a köznép számára, és 3 év alatt alkották meg ezt az ABC-t a nulláról, 43-ban fejezték be, 46-ban adták ki, és az eredeti dokumentum, ami bemutatja, azt állítja egyébként, hogy egy bölcsember egyetlen reggel alatt megtanulhatja. És elkezdtek a koreaiul írni. Ez szerintem nagyon jó dolog. Szerintem szólni kéne a japánoknak is, meg a kínaiaknak is. Nem, hogy csináljanak már valami normális ABC-t, mert ezek a krikszkrakszok, ilyen kisház, kutya, ülőember, stb. Ez hogy? Igen. És akkor érted, megveszel egy pólót, és nem tudod, hogy hány fokon kell kimosni, mert ilyen krakszok vannak rajta, vagy megveszel egy ételt, és nem tudod, hogy mit kell csinálni, hogy megfőzni, szüszen? Megsütni, szüszen, ugye, szüszen, de pontosan, vagy megpárolt, szüszen. Vagy szad ki a kukába. Igen. Érted? Tehát általában ezek a variációk.
3: De milyen érdekes lett, hogy nekiállsz, érted most itt.
4: Csinálsz egy ABC.
3: Van egy 10 percünk, és akkor át a magyar ABC már úgy hagyjuk, mert ilyen G, meg úgy használjuk, csak 3 szóban van.
4: Ez király volt.
3: Legyen valami, és ott csináljuk meg. És itt kész, összeraksz egy új ABC.
4: Na jó, de hát látod, hogy mitől van, akinek 16 év nem volt elég.
3: Jó.
4: Hogy egy új ABC-t csináljon, érted meg? Egy vidámabb himnusz, meg nem tudom.
3: Kellene egy
4: kötelezővé tenni a mosolyt.
3: Ezért is bírtam a Tolkient, hogy nyelvészként
4: igen.
3: Nyelveket?
4: Igen.
3: Nyelveket?
4: Hát nyelveket, persze, mert ugye többet is csinált, mert még talán a ezéknek is van, az ogréknak, nem ogrék, hogy hívják már őket, a büdös gyökereket, vagy az ogre? Orkok, igen. Hogy még ork nyelvet is kitalált, igen. Meg mit tudom én, hát az talán az a legegyszerűbb, majd esetleg meg kellene nézni a következő alkalomra, utána nézek, hogy ork nyelven elfogadnak-e középfokú nyelvvizsgát, hogyha esetleg egyetemre valaki, hogy egy csomó nyelven már nem fogadnak el, például Esperantót már én azt mondom,
3: nem.
4: Szinte már nem fogadják el, igen.
3: Pedig Nagymaros környékén van egy nagy eszperantós
4: tábor?
3: Nem tábor, hanem ott sétlen akartam mondani, hogy egy jeles képviselője is, hogy ott valami.
4: Aha.
3: Van valami hagyománya.
4: Hogy eszperantós csontokat találtak
3: hagyománya a Nagymarosnál van.
4: Tényleg?
3: Tudnak, azt hiszem, igen. Nem tudom, ki ez lett.
4: Már
3: elfelejtettem, de ez foglalkoztunk is a rádióban.
4: Istenem, egy ember által megteremtettem. Mondjuk minden nyelvember által teremtettem.
3: Mondjuk itt dedikáltan.
4: Ezt a mindenit deklaráltan inkább, vagy nem tudom, hogy legyen dedikáltan deklaráltan. Mindegy, már hagyjuk ezt.
3: Na jó.
4: Igen, de már az idegen szavak és kifejezések szótárában úgy látszik, mindketten a D betűnél tartunk. Ez tökéletes.
3: Igen.
4: Na kérem szépen, Hollandiában egészen az 1980-as évek közepéig voltak fordított autóversenyek.
3: Mert hogy
4: tolatva
3: kell menni.
4: Tolatva. Igen, ezek a hollandok. Nem tudom. Szerintem...
3: Lejtotta, tudod, úgy le a tenger felé már.
4: De már mennyit lejt?
3: Hogy lefele?
4: Már lejtbe vannak. Lejtotta
3: nagy alföldi rész.
4: Szerintem nem ez a megoldás. Szerintem a nagyi sütött nekik sütítés.
3: Ja,
4: tedd bele, speckó fűszer tedd bele ott a holland nagymama. És ettől valaki egyszer...
3: De egyébként nehéz folyamatosan haladni tolatva.
4: Hát nagyon nehéz.
3: Tehát, hogy...
4: Én ismerek olyan nőt, akinek ez már 30 centi után nem megy.
3: Tehát, hogy így, amikor így hosszabban kell valahova hátat alatt,
4: pontosan. És például, hogyha két autó, autós sorok vannak, és akkor így, az halálfélelem.
3: És akkor bal, jobbra, most akkor nem úgy, vagy hogy az a klasszikus vagy, hogy akkor a bal meg a jobb oldali tükröt figyelet felváltva.
4: Pontosan.
3: Vagy pedig ugye a hátra, átkarolod ugye az ülést,
4: hátrafordulsz,
3: és akkor úgy tolod neki gyakorlatilag.
4: És akkor még várjál, és akkor még egy nehezítés a pályán, hogy jobbról, balról random bevásárlókocsis emberek jönnek be így a képbe. Az olyan, mint a Pac-Man, vagy én nem is tudom, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz tolatni.
3: Manapság már ezt sem tanítják meg, szerintem a rutinpályán.
4: Nem.
3: Nincs rutinpálya.
4: Nincs rutinpálya.
3: Te jó ég.
4: Na hol volt a rutinpálya gyarmaton?
3: Hát Nyírjes felé ott volt.
4: Dehogy a Nyírjes felé volt.
3: Nekem ott volt.
4: Dehogy a Nyírjes felé volt. Apukám, neked a Nyírjes felé volt.
3: Hát Nyírjes
4: már akkor, amikor már okos telefonok lógtak, mint a fákról
3: is. 2005-6-ban szereztem a jogosítvám, a 20 éve, hagyjál már.
4: Kedves Balassa gyarmatiak.
3: A tampája az ott volt.
4: Kedves, már annyira nem fiatal Balassa gyarmatiak, tejfeles szájú kollégám nevében is elnézést kérek tőletek, akik mindennél és mindenkinél jobban tudjátok, hogy a mostani Szentgyörgyi mögött volt a kresszpálya.
3: Hol?
4: Hát ott.
3: Hol ott?
4: Hát ott volt egy kresszpálya, ott volt egy ilyen szabad rész, és ott volt a kresszpálya. Te erre már nem emlékszel, ember.
3: A kazánházban?
4: Mit tudom én, lehet esetleg, igen. Igen. Most ugye azt mondok,
3: mert azt, hogy ott, azt tudom, hogy a tornaterem, igen, meg ott a villanyossági bolt között, ott van egy sáv.
4: Igen.
3: Ott van a kazánház is volt. A Szent Györgyinek.
4: Ott volt.
3: Ezt mit tudtál ott csinálni?
4: Hát mivel ott volt az XXL, szombat esténként, ahol ott
3: áj, azt nem szerintem,
4: volt,
3: süttyók voltak ott hátul, csak is süttyók.
4: Hát, ez most nagyon az eleve nem bevág.
3: Valahogy éreztem, hogy te is oda tartoztál.
4: Hát igen, igen, okay. Mitagadás, de hogy bizony ott volt. De most én nem kell annyira csodálkozni, mert ha azt mondom neked, hogy hol volt a mézes mackó, vagy hol volt a tejcsáda, vagy hol volt a delikátesz. Ezeket te már nem tudod.
3: Igen.
4: Ezeket te már nem tudod. Röltex rúzsi volt, meg ilyenek. Tehát, hogy hol volt a nagy ABC.
3: De az legálisan
4: tessék,
3: ott volt?
4: Ott legálisan ott volt, igen.
3: Rutinpálya, ott
4: igen.
3: Mentél, parkoltál, nem is hallottam sose.
4: Hát akkor hello. A nagy ABC-t tudod, hol volt?
3: Nagy ABC-t.
4: Hát egy nagy ABC-je volt Balassa gyarmatnak a nagy ABC, az összes többi kisebb volt. Ezért nem hívták azokat nagy ABC-nek.
3: Nem tudom most, hogy hívták. Hát

0: látni?
1: Hogy nem
0: daráltatok
1: el, kint is volt a, igen, de az kint is volt a Május egy úton, a Szügyi úton, hanem ott bementél, és egy nagy áruház volt benne, de ablaktalan történet volt, tehát hogy csak a külső fronton volt ablak.
0: Igen, ott volt csak, persze.
1: Bent meg,
0: és az elején ott volt egy ilyen kis delikátesz rész, ott lehetett mindenféle elitebb dolgokat venni. Ott volt még hot dog.
1: Hot dog.
0: Hot dog, azok a hármas hot dog ilyen rudak, amire a kriflit így rá lehetett, és akkor ott lehetett hot dogot, meg ott volt a három daráló,
1: nem, ugye, a kávé, a dió, meg a mit tudom én. Volt az egyik ez, de mondom, hát szerintem ez volt.
0: Hát de lehetséges.
1: Igen.
0: Lehetséges.
1: Szerintem ez a Csemege Julius.
0: Igen, igen.
1: Már nincsen, az is volt a tulaj.
0: Igen, csak még amikor erről még azt se tudtuk, hogy micsoda, ott már a korábbi szé volt. Persze.
1: Nekem ez az embléma rémlik ott.
0: Igen. Igen. Jól van.
1: Voltatok egyáltalán?
0: Nem tudom, hogy ez honnan jött. Nem tudom, hogy honnan jött a Kressz. A Kressz, a jogosítvány.
1: Hollandok.
0: A tolatás a hollandok.
1: A gyerekek.
0: De már nincsen.
1: Jegyzetelni kell ezeket az éveket, hogy honnan jutunk, hová.
0: De ez annyira borzasztó, hogy most már, ha Hollandiába kimész, és azt mondanád, hogy oly, de megnéznék egy fordított autóverseny. Már nem lehet. Már mindenhol csak így előre mennek. Ugye? Mint Magyarország. Igen. Nem tudom. Tehát, hogy nem hátra.
1: Igen.
0: Ez borzalmas.
1: Kezdünk el hócipőszintre eljutni szerintem.
0: Igen.
1: Úgyhogy...
0: Ideje lenne vinni hátrafele menni.
1: Jöjjenek a hírek azt.
0: Jöjjenek.
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Hat alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
2: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
4: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
3: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje. Nóri, már tükörül, kimondjam a számot.
2: Alig várom. És tudom, hogy izgalommal tölt el. Mond!
3: Legalább öttel több lesz, mint múltkor.
1: 2501, hát lemaradtál az izéről.
3: Láttátok volna!
2: Sok vagytok!
3: Elmeted a játékát.
1: Jézus! Csak is tán majdnem.
3: Te nem is majdnem.
2: Figyelj! Pedig tudom, hogy nem, nem lehet,
3: de azért.
2: De megetetett.
1: Még arrébb van, 2476-ban jártunk. De jó, és még van idő.
2: Kár, hogy nem látták a...
1: Igen. Na, úgyhogy tényleg búcsúzunk.
2: De aljas. Én most erre iszom is.
1: Jó, én meg akkor mondok egy záró akkordot, mert tényleg elmegyünk, mert René jön. És ha már itt futkározás is volt a reggel folyamán, akkor lett egy graffiti. Na, amely úgy szól, hogy az álmok futás a jövő tömegsportja.
2: Most te álmok futottál velem.
1: Egy kicsit.
2: Ez volt az.
1: Na, nagy taps mindenkinek! Holnap reggel jövünk, szevasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
5: Reklám.
6: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
6: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
8: A napokban ingyen kapják a nógrádkövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a nógrádkövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometer ZRT Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ukrán drónpilóták adtak komoly leckét a NATO egyik legújabb tagjának, egy svéd vezetésű hadgyakorlaton, írja a 24.hu. A gyakorlat azt tesztelte, hogy mit tehetnek a NATO tagállamok még azelőtt, hogy életbe lépne a szövetség kollektív védelmi záradéka, az ötödik cikkely. Az ukrán pilóták az agresszor szerepét játszották, az egyik ukrán katona szerint a gyakorlat során lényegében megsemmisítették a svéd erőket. A tréninget háromszor is meg kellett állítani, hogy a svéd katonák átgondolják, mit kellene másképp csinálniuk.
5: Időjárás.
8: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
6: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
8: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.
9: Nagyon szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, ez itt ma is a Kirakat, a műsor, amiben minden benne lesz délután 4-ig. Rédei Reni a mikrofonnál, New Level Empire, Wolf Kati és Horváth Boldi, velük kezdjük a mai Kirakatot, Te csak így vagy jó, már is éneklik, utána Ellie Goulding jön a By the End of the Night-tal, illetve itt lesz a You című megaslágerével, Tellai Sanders András is. Tartsanak velem!

könnyű mediterrán recept, ami tökéletes ebédre vagy vacsorára és a hagyományos ízeket hozza. Napi receptrovattal megyünk tovább a kirakatban mediterrán sült csirke zöldségekkel. Nézzük a hozzávalókat: két csirke melfilét, egy piros kaliforniai paprika, egy sárga kaliforniai paprika, egy közepes cukkini, egy lilahagyma, 10 koktélparadicsom, 3 gereszt fokhagyma, 3 evőkanál extra szűz olívaolaj, 1 teáskanál szárított oregano, 1 teáskanál szárított bazsalikom, só, frissen őrölt fekete bors, fél citromleve, 50 g fetasajt, illetve friss petrezselyem vagy bazsalikom a tálaláshoz. Készítsük elő a sütőt, melegítsük elő 200 fokra, a csirke mellett sózzuk, borsozzuk és locsoljuk meg egy evőkanál olívaolajjal. A paprikát, a cukkinit, a lilahagymát vágjuk nagyobb kockákra, a fokhagymát aprítsuk fel, a koktélparadicsomot pedig hagyjuk egészben. Tegyük őket egy nagy tálba, szórjuk rá az oregánot, a bazsalikomot, a sót, a borsot, és locsoljuk meg a maradék olívaolajjal. Keverjük jól össze. Ezek után egy nagy tepsiben helyezzük el a csirkét, köré pedig a zöldségeket. Süssük 30 percig, amíg a csirke jól átsült, és a zöldségek megpuhulnak. Fél időben keverjük át a zöldségeket. Végül pedig a sütőből kivéve locsoljuk meg a citromlevével, morzsoljuk rá a fetát, és szórjuk meg friss petrezselyemmel, vagy bazsalikommal. Ez volt a mediterrán sült csirke zöldségekkel. Jó étvágyat kívánok hozzá!

ünnepelteknek, a Bonifácoknak, a Gyöngyiknek és a Juliannáknak, illetve mindazoknak, akik a mai napon, május 14-én születtek. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jó sorsot ígérő. A Gyöngyi a régi magyar Gyöngy szóból származik, lehet a Gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása. A költő magyarázata szerint a jelentés egy Gyöngy testvér. A Julianna a Julianus férfi név, latin eredetének a női párja, Julius nemzetséghez tartozó ragyogó Jupiternek szentelt. Ragyogó napot kívánok én is minden kedves ünnepeltnek. Jöjjön tehát egy megasláger.

Nem sokára ebédidő jön a menü ajánló a kirakatban, kezdjük a leszenyei Hubert panzióval. A mai ajánlat kínai csípős savanyú leves, tyúkhúsleves, havai csirkeszoté ananásszal, rizssel, hasábbal és salátával, sertés zseb, sonkával, füstös sajttal és kápiával töltve, rizssel, sült burgonyával, salátával, epergombóc mákkal, grillezett camembert sajt steakburgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassagyarmaton is, a Schweig vendéglőben. A mai ajánlat fokhagymakrémleves, házi krutonnal, csontleves, tojásos nokedli fejes salátával, szárított paradicsommal töltött sertéskaraj, sült burgonyával és tartárral. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: hírakat, a műsor, amiben minden benne van, hamarosan folytatjuk. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém.
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
3: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Újabb helyszíneken mutatták ki Nyugat-Magyarországon az aszbeszt szennyezést. A sokszínű vidék beszámolójából kiderül, lezárták az Abertó és a Dozmati víztározó parkolóit, valamint arra kérik a lakosságot, hogy gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg az érintett részeket. Mindkét helyen akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. A tájékoztatás szerint a korlátozás a Vasvár megyei kormányhivatallal egyeztetve történt. Korábban Szombathelyen, majd Bozsokon és Kőszegen is találtak olyan területeket, ahol a zúzott kő aszbeszttel szennyezett. A probléma feltehetően onnan ered, hogy az utak karbantartásához használt kavics egy része olyan osztrák bányákból származott, amelyeket korábban megfelelőnek minősítettek, később viszont bezártak a magas aszbeszttartalom miatt. Nem tartózkodott szlovák állampolgár az MV Hondius óceánjáróhajón, amelyen hantavírus járvány tört ki. Sem turistaként, sem a személyzet tagjaként nem regisztráltak szlovák érintettet, közölte Tatjana Cservenová, országos tiszti főorvos. A szakember hozzátette, Szlovákiában a vírus egy másik törzsét tartják számon, amely veseelégtelenséggel járó vérzéses lázat okozhat. Évente körülbelül 100 esetet jegyeznek fel, haláleset azonban eddig nem fordult elő. Jamie Foxx ismét édesapa lesz, ugyanis a hollywoodi színész és párja első közös gyermeküket várják, számolt be róla az Index. Az 58 éves Oscar-díjas színész és humorista ezzel harmadszor néz apai örömök elé, miután korábbi kapcsolataiból már két lánya született. A pár kapcsolata az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került. Úgy tudni még 2022-ben kezdtek el randizni, majd 2025-ben szakítottak, azonban nem sokkal később újra egymásra találtak.
10: Időjárás.
11: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
11: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez továbbra is a kirakat. Nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, illetve kellemes napot. Már is pörögnek tovább a slágerek, hamarosan érkezik Ember Márk, Törőcsi Franciska és Marics Peti megaslágere, a Darabokra törted a szívem, amelyet ugye hallhattunk a nagy sikerű mozifilmben is, érdemes megnézni, ha még nem látták. Köszönjük ezt a dalt Demjén Ferencnek. The Beavers, Hagylak menni, ez is hamarosan hamarosan hallható lesz, előtte még One Republic Nobody, az órát pedig Roy és Ádám nyitja, az Én órám másképp jár című megasláger következik itt a Megafonban.

Vajon mit jósolnak ma a csillagok? Már is kiderül. Kedves Kosma, bátran nyissa meg a szívét. A spontaneitás most jó irányba viheti. Kedves Bika, egy kis figyelmesség és türelem ma sokat számít a kapcsolataiban. Ami az ikreket illeti, beszélgetéssel könnyen közelebb kerülhet valakihez, aki fontos önnek. Kedves Rák, az érzelmi biztonság ma a legfontosabb, ne féljen kimutatni, hogy mit érez. Kedves Oroszlán, ma különösen vonzó és energikus, egy apró meglepetés nagy sikert hozhat. Ami a szüzet illeti, figyeljen a részletekre, a gondoskodás most többet ér a szavaknál. Nem sokára folytatjuk a napi horoszkópot, de előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a kirakatban, nem sokára pörögnek tovább a megaslágerek, előtte arról, hogy milyen nap vár a mérlegre. Egyensúlyra törekszik, és ma sikerül is harmóniát teremteni a kapcsolatában. Kedves Skorpió, intenzív érzések jöhetnek, de a bizalom és az őszinteség most a kulcs. Ami a nyilast illeti, kalandvágy és jókedv jellemezheti, egy közös program újra felpezsdítheti a kapcsolatát. Kedves Bak, stabilitásra és tervezésre vágyik, a komoly beszélgetés ma jól sikerülhet. Kedves Vízöntő, szabadságra és térre van szüksége, de a másik iránti tisztelet erősíti a köteléket. Végül pedig a Halak romantikus hangulatban van, egy érzelmes gesztus ma sokat jelenthet. Nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és már is pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem és a kirakattal délután 4 óráig.

Nem sokára ebédidő, jön a menü ajánló a kirakatban, kezdjük a leszenyei Hubert panzióval. A mai ajánlat kínai csípős savanyú leves, tyúkhúsleves, havai csirkeszoté ananásszal, rizssel, hasábbal és salátával, sertés zseb, sonkával, füstös sajttal és kápiával töltve, rizssel, sült burgonyával, salátával, epergombóc mákkal, grillezett camembert sajt steak burgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassagyarmaton is, a Schweig vendéglőben. A mai ajánlat fokhagymakrémleves, házi krutonnal, csontleves, tojásos nokedli fejes salátával, szárított paradicsommal töltött sertéskaraj, sült burgonyával és tartárral. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Minden hónapban óriási akciók

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Csáki Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnökét hallják.
4: Én azt gondolom, hogy egyébként a gazdálkodók egy nagyon kis százaléka tud a helyzettel mit kezdeni. Ott, ahol van öntözésre lehetőség, kiépített rendszer és kapacitás is, ott ugye az öntözésre próbálják enyhíteni az aszály okozta problémát. Lássuk be, hogy az ország területének valamivel több mint 1%-a öntözhető, Nógrád megyében ez a nulla. Itt nincsen öntözött terület. Hozzáteszem, hogy olyan kultúrák, olyan kevésbé intenzív kultúrák esetében, mint a rétlegelő, gyep, kaszáló, nem megszokott, hogy ez legyen. Ugye a megye egy jó része egyébként ilyen kultúrákkal fedett. Illetve a szántóföldi növények között is, főleg az elmúlt évek árszínvonalát tekintve meggondolandó az öntözésnek a rentabilitása.
3: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Sinkó Attilát, Nógrád kövesd polgármesterét hallják.
5: Idei során is mindenféle haszonnövényt termesztünk. Karalábé, káposzta, paradicsom, uborka, retek, kukorica, krumpli, minden, ami csak elképzelhető. És most pont a palántázás korszaka van, saját magunknak termeljük meg magról a palántát, és mivel most van a szétültetésnek, a ritkításnak a korszaka, vagy ideje, úgy döntöttünk, hogy a feleslegessé vált palántákat szétosztjuk a lakosság körében, ingyenesen. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a lakosságot a gazdálkodásra, azzal, hogy hozzájárulhatunk a helyi kertek gyarapodásához és az önellátás támogatásához. Úgyhogy így döntöttünk, hogy akkor a feleslegessé vált palántákat nem kidobjuk, ami azon túl van, hogy a saját szükségletünket fedezi, hanem szétosztjuk a lakosság körébe. Tavaly is volt rá igény.
3: 6 alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást. Siketné Zsiga Juditot, a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
6: Azért vannak toppon ezek a kérdések, mert egyre több gyereknél figyelhető meg írás, olvasási, számolási zavar. Ennek nagyon sokféle oka van, ezek közül az egyik talán kiemelkedő a túlzott képernyőhasználat, hogy sokkal kevesebb mesét olvasnak, sokkal kevesebb finom mozgást, nagy mozgást csinálnak a gyerekek, mert hogy a képernyő előtt töltött idő, az elveszi ezektől lehetőséget, és azt gondolom, hogy ma már minden osztályban ott vannak diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, és a többségi pedagógusoknak, az utazógyógypedagógusnak és a saját egymés gyógypedagógus kollégáimnak is szükségük van egy ilyen munícióra, hogy ilyen jellegű témákkal kicsit elmélyültebben foglalkozzanak, tanuljanak olyan szakemberektől, akik ebben már nagy tapasztalattal rendelkeznek, akár saját kidolgozott jó gyakorlataik, programjaik vannak.
3: Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. 5 új igazolással indul neki a következő szezonnak a Váci NKS-e. A női kézilabda csapatba érkezik Paróci Sára, Szeberényi Flóra, Pocetnyik Luca, Török Fanni és Keceli Mészáros Renáta. Az új igazolások mellett profi szerződést kötött a klub a saját utánpótlásukból 3 játékossal is. A jobbszélső Móc Martinával, az átlövő Papp Patríciával és a beálló Sári Gerbával.
0: Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
2: Nagyon szól.
7: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a Palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A programot DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

Érkezik egy meg a sláger a mai ünnepelteknek, a Bonifácoknak, a Gyöngyiknek és a Juliannáknak, illetve mindazoknak, akik a mai napon, május 14-én születtek. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jó sorsot ígérő. A Gyöngyi a régi magyar Gyöngy szóból származik, lehet a Gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása. A költő magyarázata szerint a jelentés egy Gyöngy testvér. A Julianna a Julianus férfi név, latin eredetének a női párja, Julius nemzetséghez tartozó ragyogó Jupiternek szentelt. Ragyogó napot kívánok én is minden kedves ünnepeltnek. Jöjjön tehát egy meg a sláger!

filmajánló rovat a kirakatban, ma egy különleges filmre hívom fel a figyelmet, Enyedi Ildikó, Csendes barát. Képzeljenek el, egy idős vált a botanikus kert közepén, egyetlen fa magányos, mint a kert összes lakója, pálmák, kaktuszok, ritka növények, mind-mind 1000 kilométerre eredeti élőhelyüktől. Ide jöttek, hogy mi csodáljuk őket, hogy megfigyelhessük őket, csak hogy a film ezt a nézőpontot fordítja meg. Ahogy mi figyeljük őket, úgy ők is figyelnek minket. A Csendes barát 3 történetet mesél el, 3 találkozást ember és növény között. Olyan találkozásokat, ahol 2 teljesen különböző világ, 2féle érzékelés egy pillanatra összekapcsolódik. Az emberi hősök akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek, akik ugyanúgy vágynak a kapcsolódásra, mint a fák, a virágok és a cserjék. A film nem csak egy látványos természetfilm, egy bensőséges, csendes, mégis erőteljes történet a figyelemről, a vágyakról és a titkos barátságról, arról, hogy a legkisebb érintés is képes áttörni a magány falát. Hogyha szeretik az olyan filmeket, amelyek nem a hangos drámával hatnak, hanem inkább a finom érzékenységgel, akkor érdemes megnézni a Csendes barátot.

0: ez a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám. Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent. Amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
8: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
9: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
10: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
8: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
14: Tudja, mit akarok?
15: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
16: Vagy minden idők legjobbja.
17: Michael. A mozikban.
18: Reklámot hallottak.
19: 13 óra van.
18: Itt a Megafon.
20: A mikrofonnál Andor Tamás.
21: Hírek.
20: 6 alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd elő.
22: Újabb helyszíneken mutatták ki Nyugat-Magyarországon az aszbeszt szennyezést. A sokszínű vidék beszámolójából kiderül, lezárták az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóit, valamint arra kérik a lakosságot, hogy gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg az érintett részeket. Mindkét helyen akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. A tájékoztatás szerint a korlátozás a Vasvár megyei kormányhivatallal egyeztetve történt. Korábban Szombathelyen, majd Bozsokon és Kőszegen is találtak olyan lebutkolt területeket, ahol a zúzott kő azbesttel szennyezett. A probléma feltehetően onnan ered, hogy az utak karbantartásához használt kavics egy része olyan osztrák bányákból származott, amelyeket korábban megfelelőnek minősítettek, később viszont bezártak a magas azbeszt tartalom miatt.
20: Japán mérnökök olyan létesítményt hoztak létre, ahol gépekre bízták azokat az orvosi kísérleteket, amelyeket korábban kutatók végeztek, írja a hvg.hu. Az egységben 10 robot dolgozik, emberi személyzet nincs. Munkájuk során olyan sejtkultúrákkal kapcsolatos feladatokat is elvégeznek, amelyeket eddig szakemberek hajtottak végre. Az egyetem célja, hogy 2040-re nagyjából 2000-re növelje az intézményben dolgozó robotok számát.
22: Jamie Foxx ismét édesapa lesz, ugyanis a hollywoodi színész és párja első közös gyermeküket várják, számolt be róla az Index. Az 58 éves Oscar-díjas színész és humorista ezzel harmadszor néz apai örömök elé, miután korábbi kapcsolataiból már két lánya született. A pár kapcsolata az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került. Úgy tudni, még 2022-ben kezdtek el randizni, majd 2025-ben szakítottak, azonban nem sokkal később újra egymásra találtak. Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor. 5 új igazolással indul neki a következő szezonnak a Váci NKS-e. A női kézilabda csapatba érkezik Paróci Sára, Szeberényi Flóra, Pocetnyik Luca, Török Fanni és Keceli Mészáros Renáta. Az új igazolások mellett profi szerződés kötött a klub a saját utánpótlásukból 3 játékossal is. A jobbszélső Móc Martinával, az átlövő Papp Patríciával és a beálló Sári Gerdával.
14: Időjárás.
22: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
19: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
21: Közlekedés.
22: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
23: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
25: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
23: Megafon.
24: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A programot DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

A megaslágerek között könyvajánlóval megyünk tovább. Érdemes elolvasni Dandy Smith-től a Másik nővér című könyvét. Caitlin és Olivia testvérpárja izgatottan várja a szabad estét. A szülők elmennek, a lányok otthon maradnak. 10 és 13 évesen már elég nagyok ahhoz, hogy egyedül legyenek. Legalábbis a család így gondolja. Hiszen egy idilli kisvárosban élnek, ahol még a bejárati ajtót sem szokás kulcsra zárni. A lányok pattogatott kukoricával a kezükben nézik a kedvenc műsorukat, majd elalszanak, csak azt nem veszik észre, hogy valaki figyeli őket. A szülők hazatérnek, de Olivia ágyát üresen találják, és a nyoma, mintha soha nem is létezett volna. 16 év telik el, a család már-már feladja a reményt, amikor egy fiatal nő visszatér, és azt állítja, hogy ő Olivia. De valóban ő az? És ha igen, miért nem emlékszik semmire? Mi történt azon az éjszakán, és miért mesélt a húga egészen más verziót? A Másik nővér egy fordulatos, lélegzetelállító pszichológiai thriller, tele titkokkal, hazugságokkal, és olyan csavarokkal, amik után újra és újra el kell gondolkodnunk, mi az igazság, és mi az, amit csak elhitetnek velünk. Hogyha szeretik a sötét, izgalmas, nem bírom letenni könyveket, akkor ezt a regényt érdemes beszerezni. Ez Dandy Smith-től, a Másik nővér.

Madácsmozis ajánló a kirakatban Balassagyarmaton. A mai napon megnézhetik a Michael című életrajzi filmet 3:44-től és este 8-tól. 2-kor és 8-kor vetítik a Birka krimit. Az Ördög Prádát visel 2:44-től és 3:48-tól. Mortal Kombat második rész 4-től és 6-tól. Ki hitte volna, második rész az esküvő egy jó kis vígjáték Christian Clavier-vel a főszerepben 6 órától, illetve egy horrorfilm is lesz még 8-tól, ez nem más, mint a Hókum. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Na, püspök faladom, már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás, egész grill csirke, pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Minden hónapban óriási akciók a

0: Márka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Újabb helyszíneken mutatták ki Nyugat-Magyarországon az aszbeszt szennyezést. A sokszínű vidék beszámolójából kiderül, lezárták az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóit, valamint arra kérik a lakosságot, hogy gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg az érintett részeket. Mindkét helyen akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. A tájékoztatás szerint a korlátozás a Vasvár megyei kormányhivatallal egyeztetve történt. Korábban Szombathelyen, majd Bozsokon és Kőszegen is találtak olyan területeket, ahol a zúzott kő aszbeszttel szennyezett. A probléma feltehetően onnan ered, hogy az utak karbantartásához használt kavics egy része olyan osztrák bányákból származott, amelyeket korábban megfelelőnek minősítettek, később viszont bezártak a magas aszbeszttartalom miatt. Nem tartózkodott szlovák állampolgár az MV Hondius óceánjáróhajón, amelyen hantavírus járvány tört ki. Sem turistaként, sem a személyzet tagjaként nem regisztráltak szlovák érintettet, közölte Tatjana Červenová, országos tiszti főorvos. A szakember hozzátette, Szlovákiában a vírus egy másik törzsét tartják számon, amely veseelégtelenséggel járó vérzéses lázat okozhat. Évente körülbelül 100 esetet jegyeznek fel, haláleset azonban eddig nem fordult elő. Jamie Foxx ismét édesapa lesz, ugyanis a hollywoodi színész és párja első közös gyermeküket várják, számolt be róla az Index. Az 58 éves Oscar-díjas színész és humorista ezzel harmadszor néz apai örömök elé, miután korábbi kapcsolataiból már két lánya született. A pár kapcsolata az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került. Úgy tudni még 2022-ben kezdtek el randizni, majd 2025-ben szakítottak, azonban nem sokkal később újra egymásra találtak.
2: Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.
2: Indul egy újabb óra, ez a kirakat. Programajánló következik, hogyha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor május 16-án érdemes lesz Széchenyi felé venni az irányt, ugyanis ismét megrendezik a Palócföldi Tacskó találkozót a Nosztalgia Múzeum udvarán. A rendezvény az elmúlt években igazi közönségkedvencé vált Nógrádban. A szervezők szerint már az első alkalommal is rengetegen érkeztek az ország különböző pontjairól, sőt még külföldről is, hogy együtt ünnepeljék a rövidlábú, hosszú testű kedvenceket. A találkozó különlegessége a családias hangulat, ahol a gazdik beszélgethetnek, a kutyák barátkozhatnak, a látogatók pedig egész napos programok közül válogathatnak. A nap folyamán lesz kutyás bemutató, táncfellépés, színpadi műsor és természetesen tacskó szépségverseny is, amely minden évben az egyik legnépszerűbb programpont, emellett közös séta és csoportkép is várja a résztvevőket. A gyerekekre is gondoltak a szervezők, bohóc műsor, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás, arcfestés és ugrálóvár is színesíti a programot. A rendezvényre kitelepül a balassagyarmati San Lazaro Állatvédő Alapítvány is, amely a felelős állattartásra és az ivartalanítás fontosságára hívja fel a figyelmet. A harmadik Palócföldi Tacskó találkozó tehát nem csak a kutyásoknak, hanem az egész családnak kellemes hétvégi kikapcsolódás kiállítást ígér, a helyszín Széchény, a Nosztalgia Múzeum udvara, az időpont pedig május 16-a, szombat délelőtt 12:30-tól.

életmódrovata, folytatjuk a kirakatot a megaslágerek között, és ma egy olyan témát hozok, ami sokunkat érint, a munka-magánélet egyensúlya. A modern életben könnyű azt érezni, hogy mindig bekapcsolva kell lennünk, e-mailek, értesítések, határidők, de ha folyamatosan pörgünk, a szervezetünk és a kapcsolataink is megérzik. A kulcs az, hogy nem mindent egyszerre akarjunk megoldani, hanem húzzunk határokat. Zárjuk le a napot egy rituáléval például, lehet ez egy rövid séta, egy tea, vagy egy 5 perces naplóírás, a lényeg, hogy jelezzük a testünknek, vége a munkának. A telefont és a munkát is válasszuk el. Ha otthon vagyunk és van rá lehetőségünk, akkor tegyük el a munkaeszközöket egy olyan helyre, ahol nem látjuk, így kevesebb a csak még gyorsan megnézem csapda. És szálljunk időt a kapcsolatokra is, nem kell nagy program, egy közös vacsora, egy rövid beszélgetés vagy egy közös séta. A minőség sokszor többet ér, mint a mennyiség. A munka fontos, de az élet nem csak munka. Ha megtanuljuk a határokat, a teljesítményünk is jobb lesz, és sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk. Hamarosan folytatjuk tovább a fenntartható életmóddal, de előtte zenélünk.

fenntartható életmóddal folytatjuk tovább a kirakatot. Ma a fenntarthatóságról is szó van, de nem úgy, hogy mindent meg kell változtatni, hanem kis lépésekről, amik hosszú távon számítanak. Az első nagyon egyszerű dolog a csomagolás nélküli vásárlás. Ha lehet, vigyünk magunkkal vászontáskát, válasszuk a saját dobozt a zöldségnek vagy a pékárunak, nem kell tökéletesnek lenni, csak tudatosnak. Kevesebb ételpazarlást, tervezzük meg a heti bevásárlást, használjuk fel az ételeket, mielőtt megromlanának. Ha marad étel, fagyasszuk le, vagy készítsünk belőle másnapra gyors fogást, egy kis odafigyelés rengeteget számít. Vízfogyasztás tudatosan, nem csak azért, mert egészséges, hanem mert a csak víz használata kevesebb műanyag palackot jelent. Ha szeretjük, akkor szerezzünk be egy kulacsot, és tartsuk mindig magunknál. Végül pedig válasszunk egy fenntartható szokást a hónapra. Lehet ez heti egy nap autó nélkül, vagy egy környezettudatosabb mosószer, vagy a szelektív hulladék komolyabb rendszere. A lényeg, hogy ne egyszerre akarjuk megváltani a világot, csak egy lépést tegyünk. Ez volt a napi életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek, tartsanak

0: sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság közölte, az intézkedést egyrészt súlyos minőségi hibák, például penészedés és romlás, másrészt a nyomon követhetőség teljes hiánya indokolta. Hozzátették, ilyen esetekben egy esetleges megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ami súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: Nyékiautóház.hu.
4: Közlekedés.
2: Közlekedés.
6: Sebességellenőrzés várható ma Vácon, a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
7: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat. Programajánló következik, hogyha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor május 16-án érdemes lesz Széchenyi felé venni az irányt, ugyanis ismét megrendezik a Palócföldi Tacskó találkozót a Nosztalgia Múzeum udvarán. A rendezvény az elmúlt években igazi közönségkedvencé vált Nógrádban. A szervezők szerint már az első alkalommal is rengetegen érkeztek az ország különböző pontjairól, sőt még külföldről is, hogy együtt ünnepeljék a rövidlábú, hosszú testű kedvenceket. A találkozó különlegessége a családias hangulat, ahol a gazdik beszélgethetnek, a kutyák barátkozhatnak, a látogatók pedig egész napos programok közül válogathatnak. A nap folyamán lesz kutyás bemutató, táncfellépés, színpadi műsor és természetesen tacskó szépségverseny is, amely minden évben az egyik legnépszerűbb programpont, emellett közös séta és csoportkép is várja a résztvevőket. A gyerekekre is gondoltak a szervezők, bohóc műsor, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás, arcfestés és ugrálóvár is színesíti a programot. A rendezvényre kitelepül a Balassa Gyarmati San Lazaro Állatvédő Alapítvány is, amely a felelős állattartásra és az ivartalanítás fontosságára hívja fel a figyelmet. A harmadik Palócföldi Tacskó találkozó tehát nem csak a kutyásoknak, hanem az egész családnak kellemes hétvégi kikapcsolódást ígér. A helyszín Széchenyi, a Nosztalgia Múzeum udvara, az időpont pedig május 16-a szombat délelőtt 10:30-tól.

A megaslágerek között nagyvilágrovat a kirakatban. A repülésről fogunk ma egy picit többet megtudni, az első repülésről, különösen arról, hogy hogyan készüljünk fel, ha picit félünk. Az első repülés izgalmas, de sokaknak egyben ijesztő is. A félelem leggyakrabban a bizonytalanságból fakad, mi történik a reptéren, mi lesz a felszálláskor, mi van, ha baj lesz. Az első lépés a félelem ellen az információ. Nézzük végig egyszerűen, hogy mit csinálunk a repülés napján. Elsőként ellenőrizzük a dokumentumokat, útlevél vagy személyi, jegy és a repülőtársaság szabályai. A csomagolásnál tartsuk szem előtt a folyadékokra vonatkozó 100 ml-es szabályt, és a kézi podgyászba tegyünk egy pulóvert, egy töltőt és egy kis harapnivalót. A félelem leküzdésében a legjobb eszköz a terv. Írjuk össze, hogy mikor indulunk, mikor érkezünk, mit csinálunk a reptéren. Ha van egy kis menetrendünk, akkor sokkal nyugodtabbak leszünk. És ne feledjék, a repülés nagyon biztonságos. A pilóták és a személyzet profi, és minden repülés egy rutin feladat számukra. A bizonytalanság helyett inkább fókuszáljunk arra, hogy ez egy új élmény, és mi már azzal is előrébb járunk, hogy felkészülünk. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hogyan maradjunk nyugodtak a reptéren, illetve a beszállásnál, valamint a repülésnél, de előtte zenélünk.

slágerek között utazunk gondolatban még hozzá repülővel. Szóval a repülésről van ma szó, a reptéren a legfontosabb, hogy lassan lépéstről lépésre haladjunk, ne kapkodjunk. Ha azt érezzük, hogy nő a stressz, akkor álljunk meg, vegyünk egy mély levegőt, és mondjuk magunknak azt, hogy ez csak egy folyamat, egy lépés, és megyünk tovább. A biztonsági ellenőrzésnél is az a jó, hogy minden nagyon rendszerezett. A cipőt és a fémtárgyakat előkészítjük, a folyadékot külön tasakba tesszük, és már kész is. Ha pedig kérjük, akkor a személy mindig segít. A beszállásnál, ha félünk a tömegtől, válasszunk későbbi beszállást, nem kell elsőként felmenni, ha inkább hamarabb szeretnénk helyet foglalni, akkor viszont érkezzünk időben. A repülés közben a félelem csökkentésében sokat segít a fizikai megnyugtatás. Figyeljük a légzésünket, lassan lélegezzünk be 4-ig, tartsuk bent 2-ig, és fújjuk ki 6-ig. Ez a módszer csökkenti a stressz reakciót, és a legfontosabb, hogyha úgy érezzük, hogy nagyon szorít a félelem, akkor mondjuk el a stewardessnek, ők már sokszor találkoztak hasonló érzésekkel, és tudnak segíteni. Az első repülés mindig egy kis bátorság, de meg tudják csinálni. Jó repülést kívánok mindenkinek, ez volt a nagy világrovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és kellemes rádiózást. A kirakatot már a bezárom, holnap ismét várom Önöket, addig is vigyázzanak magukra, legyenek jók, és holnap újult erővel tartsanak velem és a kirakattal. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
6: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
10: Tudja, mit akarok?
11: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
12: Vagy minden idők legjobbja.
13: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
14: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ukrán drónpilóták adtak komoly leckét a NATO egyik legújabb tagjának, egy svéd vezetésű hadgyakorlaton, írja a 24.hu. A gyakorlat azt tesztelte, hogy mit tehetnek a NATO tagállamok még azelőtt, hogy életbe lépne a szövetség kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely. Az ukrán pilóták az agresszor szerepét játszották, az egyik ukrán katona szerint a gyakorlat során lényegében megsemmisítették a svéd erőket. A tréninget háromszor is meg kellett állítani, hogy a svéd katonák átgondolják, mit kellene másképp csinálniuk.
10: Időjárás.
14: Napos, gomoly felhős idő várható, lokálisan egy-egy futózáporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 19-20 Celsius fokot mérhetünk.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
14: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
7: Mega jó hangulatban.
15: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Hat alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd elő.
3: Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
4: Közlekedés.
5: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzés várható.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
7: Minden hónapban óriási akciók a

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Hat alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást.
5: Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították.
6: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó.
4: Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
2: Közlekedés.
5: Sebességellenőrzés várható ma Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szendehelyen a temetőnél. Emellett mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Vezessenek figyelmesen.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.
2: Young Money.

0: reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
5: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. május 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
7: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Csáki Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnökét hallják.
8: Én azt gondolom, hogy egyébként a gazdálkodók egy nagyon kis százaléka tud a helyzettel mit kezdeni. Ott, ahol van öntözésre lehetőség, kiépített rendszer és kapacitás is, ott ugye az öntözésre próbálják enyhíteni az asszály okozta problémát. Lássuk be, hogy az ország területének valamivel több mint 1%-a öntözhető, Nógrád megyében ez a nulla. Itt nincsen öntözött terület. Hozzáteszem, hogy olyan kultúrák, olyan kevésbé intenzív kultúrák esetében, mint a rétlegelő, gyep, kaszáló, nem megszokott, hogy ez legyen. Ugye a megye egy jó része egyébként ilyen kultúrákkal fedett. Illetve a szántóföldi növények között is, főleg az elmúlt évek árszínvonalát tekintve meggondolandó az öntözésnek a rentabilitása.
7: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy 1 hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Sinkó Attilát, Nógrád kövesd polgármesterét hallják.
9: Idei év során is mindenféle haszonnövényt termesztünk. Karalábé, káposzta, paradicsom, uborka, retek, kukorica, krumpli, minden, ami csak elképzelhető. És most pont a palántázás korszaka van, saját magunknak termeljük meg magról a palántát, és mivel most van a szétültetésnek, a ritkításnak a korszaka, vagy ideje, úgy döntöttünk, hogy a feleslegessé vált palántákat szétosztjuk a lakosság körében, ingyenesen. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a lakosságot a gazdálkodásra, azzal, hogy hozzájárulhatunk a helyi kertek gyarapodásához és az önellátás támogatásához. Úgyhogy így döntöttünk, hogy akkor a feleslegessé vált palántákat nem kidobjuk, ami azon túl van, hogy a saját szükségletünket fedezi, hanem szétosztjuk a lakosság körébe. Tavaly is volt rá igény.
7: Hat alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást. Siketné Zsiga Juditot, a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
0: Azért vannak toppon ezek a kérdések, mert egyre több gyereknél figyelhető meg írás, olvasási, számolási zavar. Ennek nagyon sokféle oka van, ezek közül az egyik talán kiemelkedő a túlzott képernyő használat, hogy sokkal kevesebb mesét olvasnak, sokkal kevesebb finom mozgást, nagy mozgást csinálnak a gyerekek, mert hogy a képernyő előtt töltött idő, az elveszi ezektől a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ma már minden osztályban ott vannak diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, és a többségi pedagógusoknak, az utazógyógypedagógusnak és a saját egymés gyógypedagógus kollégáimnak is szükségük van egy ilyen munícióra, hogy ilyen jellegű témákkal kicsit elmélyültebben foglalkozzanak, tanuljanak olyan szakemberektől, akik ebben már nagy tapasztalattal rendelkeznek, akár saját kidolgozott jó gyakorlataik, programjaik vannak.
7: Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. 5 új igazolással indul neki a következő szezonnak a Váci NKS-e. A női kézilabda csapatba érkezik Paróci Sára, Szeberényi Flóra, Pocetnyik Luca, Török Fanni és Keceli Mészáros Renáta. Az új igazolások mellett profi szerződést kötött a klub a saját utánpótlásukból 3 játékossal is. A jobbszélső Móc Martinával, az átlövő Papp Patríciával és a beálló Sári Gerdával.
2: Közlekedés.
7: Trafipaxra számíthatnak az autósok éjszaka Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
3: Jó húsban vagy, cibém.
2: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
3: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
4: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: 6 alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd elő.
9: Újabb helyszíneken mutatták ki Nyugat-Magyarországon az aszbeszt szennyezést. A sokszínű vidék beszámolójából kiderül, lezárták az Abertó és a Dozmati víztározó parkolóit, valamint arra kérik a lakosságot, hogy gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg az érintett részeket. Mindkét helyen akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. A tájékoztatás szerint a korlátozás a Vasvár megyei kormányhivatallal egyeztetve történt. Korábban Szombathelyen, majd Bozsokon és Kőszegen is találtak olyan lebutkolt területeket, ahol a zúzott kő aszbeszttel szennyezett. A probléma feltehetően onnan ered, hogy az utak karbantartásához használt kavics egy része olyan osztrák bányákból származott, amelyeket korábban megfelelőnek minősítettek, később viszont bezártak a magas aszbeszttartalom miatt.
8: Japán mérnökök olyan létesítményt hoztak létre, ahol gépekre bízták azokat az orvosi kísérleteket, amelyeket korábban kutatók végeztek, írja a hvg.hu. Az egységben 10 robot dolgozik, emberi személyzet nincs. Munkájuk során olyan sejtkultúrákkal kapcsolatos feladatokat is elvégeznek, amelyeket eddig szakemberek hajtottak végre. Az egyetem célja, hogy 2040-re nagyjából 2000-re növelje az intézményben dolgozó robotok számát.
9: Jamie Foxx ismét édesapa lesz, ugyanis a hollywoodi színész és párja első közös gyermeküket várják, számolt be róla az Index. Az 58 éves Oscar-díjas színész és humorista ezzel harmadszor néz apai örömök elé, miután korábbi kapcsolataiból már két lánya született. A pár kapcsolata az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került. Úgy tudni még 2022-ben kezdtek el randizni, majd 2025-ben szakítottak, azonban nem sokkal később újra egymásra találtak.
8: Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor. 5 új igazolással indul neki a következő szezonnak a Váci NKS-e. A női kézilabda csapatba érkezik Paróci Sára, Szeberényi Flóra, Pocetnyik Luca, Török Fanni és Keceli Mészáros Renáta. Az új igazolások mellett profi szerződést kötött a klub a saját utánpótlásukból 3 játékossal is. A jobbszélső Móc Martinával, az átlövő Papp Patríciával és a beálló Sári Gerdával.
0: Közlekedés.
8: Trafipaxra számíthatnak az autósok éjszaka Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
1: Mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy 4-kerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ukrán drónpilóták adtak komoly leckét a NATO egyik legújabb tagjának, egy svéd vezetésű hadgyakorlaton, írja a 24.hu. A gyakorlat azt tesztelte, hogy mit tehetnek a NATO tagállamok még azelőtt, hogy életbe lépne a szövetség kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely. Az ukrán pilóták az agresszor szerepét játszották, az egyik ukrán katona szerint a gyakorlat során lényegében megsemmisítették a svéd erőket. A tréninget háromszor is meg kellett állítani, hogy a svéd katonák átgondolják, mit kellene másképp csinálniuk.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak az autósok éjszaka Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Újabb helyszíneken mutatták ki Nyugat-Magyarországon az aszbeszt szennyezést. A sokszínű vidék beszámolójából kiderül, lezárták az Abertó és a Dozmati víztározó parkolóit, valamint arra kérik a lakosságot, hogy gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg az érintett részeket. Mindkét helyen akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. A tájékoztatás szerint a korlátozás a Vasvár megyei kormányhivatallal egyeztetve történt. Korábban Szombathelyen, majd Bozsokon és Kőszegen is találtak olyan területeket, ahol a zúzott kő aszbeszttel szennyezett. A probléma feltehetően onnan ered, hogy az utak karbantartásához használt kavics egy része olyan osztrák bányákból származott, amelyeket korábban megfelelőnek minősítettek, később viszont bezártak a magas aszbeszt tartalom miatt. Nem tartózkodott szlovák állampolgár az MV Hondius óceánjáróhajón, amelyen hantavírus járvány tört ki. Sem turistaként, sem a személyzet tagjaként nem regisztráltak szlovák érintettet, közölte Tatjana Cservenová, országos tiszti főorvos. A szakember hozzátette, Szlovákiában a vírus egy másik törzsét tartják számon, amely veseelégtelenséggel járó vérzéses lázat okozhat. Évente körülbelül 100 esetet jegyeznek fel, haláleset azonban eddig nem fordult elő. Jamie Foxx ismét édesapa lesz, ugyanis a hollywoodi színész és párja első közös gyermeküket várják, számolt be róla az Index. Az 58 éves Oscar-díjas színész és humorista ezzel harmadszor néz apai örömök elé, miután korábbi kapcsolataiból már két lánya született. A pár kapcsolata az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került. Úgy tudni még 2022-ben kezdtek el randizni, majd 2025-ben szakítottak, azonban nem sokkal később újra egymásra találtak.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak az autósok éjszaka Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: A gazdálkodóknak csak nagyon kis százaléka tud a gyakorlatban is megoldást találni a jelenlegi és feltehetőleg nyári aszályos helyzetre. Ők azok, akik eddig is öntöző rendszert használtak, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnöke a Megafon reggeli műsorában. Csáki Balázs úgy fogalmazott, Nógrádban gyakorlatilag nulla az öntözött területek aránya, mivel a vármegye főleg olyan kultúrákkal fedett, mint a gyep, a legelő és a kaszáló, ahol nem jellemző a mesterséges vízutánpótlás. Az elnök arról is beszélt, a szántók esetében a szakemberek nem tudják kigazdálkodni az öntözés magas költségét, így itt sem várható a közeljövőben előrelépés az aszály elleni védekezésben. Csáki Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei elnökét hallják.
4: Én azt gondolom, egyébként a gazdálkodók egy nagyon kis százaléka tud a helyzettel mit kezdeni. Ott, ahol van öntözésre lehetőség, kiépített rendszer és kapacitás is, ott ugye az öntözésre próbálják enyhíteni az aszály okozta problémát. Lássuk be, hogy az ország területének valamivel több, mint 1%-a öntözhető. Nógrád megyében ez a nulla. Itt nincsen öntözött terület. Hozzáteszem, hogy olyan kultúrák, olyan kevésbé intenzív kultúrák esetében, mint a rétlegelő, gyep, kaszáló, nem megszokott, hogy ez legyen. Ugye a megye egy jó része egyébként ilyen kultúrákkal fedett. Illetve a szántóföldi növények között is, főleg az elmúlt évek árszínvonalát tekintve meggondolandó az öntözésnek a rentabilitása.
3: A napokban ingyen kapják a Nógrád kövesdiek a zöldségpalántákat, közölte rádiónkkal a település polgármestere. Sinkó Attila elmondta, évek óta sikeresen gazdálkodnak egy hektáros területen, a Start mintaprogramban 8 fő termeszti a zöldségeket és haszonnövényeket. Ezek nem csak a helyi óvodába és iskolába kerülnek, hanem a szociális étkeztetésben és a vendégebéd szolgáltatásban is felhasználják őket. Hozzátette, a palánták szétültetésekor látták, hogy több növény nevelkedett, mint amennyi hely van az erre szánt területen. Ezért a felesleget ingyenesen a lakosok rendelkezésére bocsátják, ezzel is ösztönözve a Nógrád kövesdieket a háztáji gazdálkodásra. Sinkó Attilát, Nógrád kövesd polgármesterét hallják.
5: Idei során is mindenféle haszonnövényt termesztünk. Karalábé, káposzta, paradicsom, uborka, retek, kukorica, krumpli, minden, ami csak elképzelhető. És most pont a palántázás korszaka van, saját magunknak termeljük meg magról a palántát, és mivel most van a szétültetésnek, a ritkításnak a korszaka, vagy ideje, úgy döntöttünk, hogy a feleslegessé vált palántákat szétosztjuk a lakosság körében, ingyenesen. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a lakosságot a gazdálkodásra, azzal, hogy hozzájárulhatunk a helyi kertek gyarapodásához és az önellátás támogatásához. Úgyhogy így döntöttünk, hogy akkor a feleslegessé vált palántákat nem kidobjuk, ami azon túl van, hogy a saját szükségletünket fedezi, hanem szétosztjuk a lakosság körébe. Tavaly is volt rá igény.
3: Hat alkalomból álló rendezvény sorozatának utolsó előtti eseményét tartotta meg a Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az iskola főigazgatója a Megafonnak elmondta, ezúttal a diszgráfia, a diszlexia és a diszkalkulia témakörében hallgattak előadásokat a pedagógusok, amelyeken eszközbemutatót is tartottak. Siketné Zsiga Judit hozzátette, a sorozat záró alkalma június 26-án lesz. Akkor Pál Feri atya tart majd előadást. Siketné Zsiga Juditot, a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
6: Azért vannak toppon ezek a kérdések, mert egyre több gyereknél figyelhető meg írás, olvasási, számolási zavar. Ennek nagyon sokféle oka van, ezek közül az egyik talán kiemelkedő a túlzott képernyőhasználat, hogy sokkal kevesebb mesét olvasnak, sokkal kevesebb finom mozgást, nagy mozgást csinálnak a gyerekek, mert hogy a képernyő előtt töltött idő, az elveszi ezektől lehetőséget, és azt gondolom, hogy ma már minden osztályban ott vannak diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, és a többségi pedagógusoknak, az utazógyógypedagógusnak és a saját egymés gyógypedagógus kollégáimnak is szükségük van egy ilyen munícióra, hogy ilyen jellegű témákkal kicsit elmélyültebben foglalkozzanak, tanuljanak olyan szakemberektől, akik ebben már nagy tapasztalattal rendelkeznek, akár saját kidolgozott jó gyakorlataik, programjaik vannak.
3: Zöldes-barnás foltok jelentek meg a Bánkitó felszínén az elmúlt napokban, amelyek több helyi lakos figyelmét is felkeltették. A jelenséggel kapcsolatban Bánk polgármestere a település közösségi oldalán nyugtatta meg a lakosságot. Természetes, időszakos folyamatról van szó, amelyet algák okoznak, és hamarosan magától megszűnik. Torma Andrea közölte, a tó állapotát rendszeresen figyelemmel kísérik. Hozzátette, a május 6-ai vízvizsgálat eredménye alapján a Bánkitó ökológiai és élettani szempontból teljesen egészséges. A következő ellenőrzést május 19-én, a strandszezon kezdetén végzik majd el. Elfogtak a rendőrök egy fiatal, kora ellenére többszörösen büntetett előéletű, körözött fiút május 10-én délután Rimócon, aki egy bekerített udvarról vitt el egy négykerekű gyerekmotort. A 17 éves elkövető éppen felült rá, amikor a jármű tulajdonosa, egy 42 éves asszony, társaival hazaérve felismerte gyermeke játékszerét. Számon kérte a fiatalt, aki a jármű megtartása érdekében több nőt is bántalmazott, majd elhajtott. Nem sokkal később az időközben riasztott rokonok láttán a fiatalember elmenekült. A széchenyi rendőrök az adatgyűjtés után azonosították a szökésben lévő fiatalt, majd rövid időn belül elfogták és előállították. 5 új igazolással indul neki a következő szezonnak a Váci NKS-e. A női kézilabda csapatba érkezik Paróci Sára, Szeberényi Flóra, Pocetnyik Luca, Török Fanni és Keceli Mészáros Renáta. Az új igazolások mellett profi szerződést kötött a klub a saját utánpótlásukból 3 játékossal is. A jobbszélső Móc Martinával, az átlövő Papp Patríciával és a beálló Sári Gerdával.
2: Közlekedés.
3: Trafipaxra számíthatnak az autósok éjszaka Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
7: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát.
4: Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság közölte, az intézkedést egyrészt súlyos minőségi hibák, például penészedés és romlás, másrészt a nyomon követhetőség teljes hiánya indokolta. Hozzátették, ilyen esetekben egy esetleges megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ami súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára.
5: Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor.
2: Közlekedés.
4: Trafipaxra számíthatnak az autósok éjszaka Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a Szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. május 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza. Emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve az egyik legnagyobb hazai autós portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt. A kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az elemzés megállapította. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta 220 ezret. Az átlag életkor alapján a benzines modellek 13, a dízelek 12 évesek voltak. Victoria Beckham szerint olyan volt a Dokumentum sorozatának a forgatása, minthogyha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
1: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza. Emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve az egyik legnagyobb hazai autós portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt. A kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az elemzés megállapította. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta 220 ezret. Az átlag életkor alapján a benzines modellek 13, a dízelek 12 évesek voltak. Victoria Beckham szerint olyan volt a Dokumentum sorozatának a forgatása, mintha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyítette a lelkén.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza. Emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve az egyik legnagyobb hazai autós portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt. A kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az elemzés megállapította. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta 220 ezret. Az átlag életkor alapján a benzines modellek 13, a dízelek 12 évesek.